Ez a Panorádió.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Michael, most hívott Devon, elindult a Panno reggeli. Panno reggeli, FM 91,5 MHz.
1: És hatot jött az óra. Igen, itt vagyunk Edinával. Jó reggelt, Edina,
2: jó
1: de mi a helyzet?
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: Hogy értél be ma?
2: Rosszul.
1: De miért volt a rosszul?
2: 39-es pontszámot kaptam az alvásomra.
1: Mm.
2: Nagyon, most nagyon rosszul aludtam. Fú, nem.
1: Hogy lehet rosszul aludni, meg jól aludni az applikáció szerint? Milyen az, amikor jót alszol?
2: Az applikáció szerint nem tudom, de szerintem érzem.
1: Ja, hogy szerinted érzed. De hány pontot kapsz, amikor egy olyat alszol, hogy fölkezd.
2: Kaptam már egyébként 95-öt.
1: 95-öt?
2: Aha. És nem aludt, tehát nem arról van szó, hogy akkor 10 orosszát aludtam, mert évek óta nem aludtam annyit. Maximum 7 orosszát szoktam aludni, 7 és felát, de az nagyon a plafon. Nem tudom.
1: Jó van, szóval de, egyszerűen tudom, az alvás tudom. Minőség, ugye ahogy szokták mondani manapság.
2: Miért te mennyit szoktál
1: ez aludni? A lényeg. 5-öt. Ami mindig. Rossz különben, úgy, hát igen, igen. Úgyhogy ezt javítanom kell. Tehát jó van, lassan. Különben az hihetetlen, hogy mennyire sokáig lehet létezni 4-5 óra alvása, de nyilván hosszú távon nem a legjobb. De hát ez van, ezt kell szeretni. Na viszont, képzeld el, tegnap voltam ezen az újvidéki vásáron, ami kiderült, hogy te neked egy nagy kedvenc, és te oda évekig jártad. Te hogy keveredtél oda?
2: Hát mezőgazdászok a szüleim, a családom, és akkor mindig szokás volt, hogy mentünk újvidékre a vásárra. És a kedvenc részem, amit neked már meséltem, és elmesélem a hallgatóknak is, amikor mentünk, sétáltunk, és hát nyilván nekem nem feltétlen a traktorok voltak a szenzációk, hanem mikor eszünk hamburgert.
1: Aha, mert mindig azt tettetek?
2: Igen, mindig beültünk valahova, ott a vásár területén, és akkor meg volt a hamburgerozás, és akkor utána mentem, gyűjtöttem az örökírókat, az ingyen örökírókat.
1: Na, hát megvan.
2: A noteszokat, és nekem ez volt az élmény.
1: Ez volt az élmény, különben itt van velünk Zoli, Ati külön üdvözölt téged.
2: Jaj.
1: És hát a kaja ügy azért az nem gyenge ott, tényleg volt. Ott közelünkben volt egy nagy stand, ott minden volt. Így a klasszikus kolbász, akkor pieszkavica, akkor nem tudom micsoda, az mind volt, de nem is ez a lényeg, mert ezek relatív standard dolgok, tudod. Hanem, hogy forgott a malac, forgott a bárány, de mondjuk az úgy azért komoly volt.
2: Hát igen, meg az ára is komoly, tehát őrület.
1: Próbáltam nézni, de tudod, annyira az az igazság, hogy van egy ilyen vicces dolog, hogy ugye ezeknek a standoknak mindig van egy ilyen kis tetejük, ami mindig egy kicsikét így benyúlik ezek a kaják fölé, vagy az a rész fölé, ahol ezeket sütik, meg kiszolgálják. Uh-huh. És az a baj, hogy ez nekem mindig annyira alacsony, hogy abszolút sosem nem látok be, hogy mi mennyibe kerül, meg sem. És próbáltam tanap figyelni, mert sétáltam előtt többször is, de nem láttam abszolút, be kellett volna dugni a fejem alá, mert amúgy rohadtul kíváncsi lettem volna, hogy mennyi osztják nálunk például a bárányt, meg hogy megy az kilóra, vagy hogy megy, vagy dekára?
2: Hát igen, igazából amennyit ráraknak azt hiszem a tányérodra, akkor azt talán lemérik. De most nem akarok hazudni, 2 éve voltam, ha jól emlékszem, de lehet, hogy van annak több. Négy-öt éve voltam én legutoljára. Egyik kedves ismerősömmel, és hát akkor őrült árak voltak. Tehát brutál, és konkrétan az a pieszkavica, amit ettünk, hát az egy vagyon volt.
1: Na, sajnos én nem láttam be. Mi mennyibe kerül, nem tudja, valaki volt ott a hallgatók közül, akkor mondja meg, milyenek az árak, fogalmam sincs.
2: És mindig de... traktort akartam nyerni, mindig én akartam megnyerni, de sose sikerült.
1: Mi milyen hülyék vagyunk, mi kaptunk különben ilyet egy-egyet a kollégámmal, kaptunk egy-egy ilyen jegyet, amivel lehet majd ugye, traktort, és a zsebembe maradt, szóval én nem hiszem el különben, tényleg.
2: Ugyan.
1: Erről csak gondolkodok, hogy visszamegyek, csak az ő bedobjam, vagy nem tudom. Ha valaki megy, akkor majd Szabadkáról, vagy a környékről, akkor eskül odadom neki, és akkor dobja be. Mert különben megbeszéltük, rögtön megnéztük, különben egy John Deere-t lehet nyerni.
2: Az
1: különben
2: hát
1: mindig,
2: az jó.
1: Mindig az van, hogy mindig traktort lehet nyerni?
2: Majdnem mondtam, hogy igen, de jó, valami szóval bezavart egy permetező, de az lehet, hogy nem ott volt.
1: Lehet. Na szóval a lényeg az, hogy megbeszéltük, hogy igaz, melyik gyorsan mennyibe kell a traki, és rájöttünk, hogy ezt így tök mindegy, hogy melyikünk nyeri meg, ezt találtuk ki, akkor ezt így mindenféleképpen osszuk, és akkor ebben pont annyit ér az a traktor, hogy mind a ketten veszünk egy rossz motort, meg még lecseréljük az autóinkat, és úgy tök jó. Úgyhogy tök jó, de hát végül nem dobtuk be, úgyhogy ez úgy néz ki, hogy bukik, sajnos.
2: Hát, igen.
1: Nem tudom, az különben fura volt nekem, hogy láttam jegyeket, meglestem, és láttam, hogy 1000 dinár egy jegy, aztán pedig ismerő, csak látom, hogy fölrakták, hogy 750, és mi a különbség? Ők hogy lehet, hogy vettek 750 dináros jegyet? Meg miért vannak 1000 dináros jegyek? Ezt mondjuk én sem tudom.
2: De biztos, miért villogat azt a túra? Billentyűzet? Nem tudom, nálam, nálam
1: meg a kijelző villog, szóval a képernyő.
2: Miért
1: de nem
2: villog?
1: Tudom,
2: te tudod? Mit csináltam? Valamit oké, egy érintettem, meg mit tudom, hogy mit csináltam, de...
1: A jó Isten tudja. Szóval...
2: Reggel. Meg akarom nézni most. Most én ilyenkor nagyon durván kíváncsi ember vagyok. És most nagyon...
1: volt a Zoli tegnap, ne hülyeskedj. Tegnap voltam, de a bárányárát meg sem mertem nézni. A sima piaszkavica 700, é, a gurmaszka 800.
2: Nekem is különben 800 rém lett, hát... de nem mertem mondani, mert szoktam hülyeségeket beszélni.
1: Mármint jó, az oké, hogyha most mit tudom én azt jelenti, hogy Szabadkán oké, ez mondjuk pont a fele.
2: Hát igen.
1: Durván, de igazából, hogyha tudod, ez mindig akkor megterhelő ezek a vásár, meg a minden igazából, amikor olyan nagy családdal mész ki, és apa fizet mindent, akkor egy kicsit kemény. Mert ugye, hogyha most azt mondod, hogy mit tudom én, 800 hamburgert, most én magamnak megveszem, de azt mondom, hogy kéne anyának is venni, akkor az egyik gyereknek, a másik gyereknek, a harmadik gyereknek, az már igen. Tehát mindegy. Szép dolog a család, úgyhogy akkor azt meg, annak meg van ára. Hát most ez van.
2: Ez is igaz. Rajta vagyok különben a belépő megnézésén, csak nagyvetlen meg is vásároljam, mert most
1: ja, mentem. Hogy benne vagy?
2: Igen.
1: És látsz valami különbséget?
2: Hát azt írja, hogy 1000 dinárért bírom megvenni. Uh-huh. De...
1: Akkor nem tudom, lehet, hogy ezek valami kedvezményes
2: jegyek. De várj, lehet, erre azt írja, hogy ha online veszem meg, akkor nem kapok kupont erre a nyereményjátékra.
1: Micsoda? Hát aha. Az nem jó. Az nem annyira jó.
2: Hát, nem.
1: Úgyhogy ilyen, és akkor ugye én nem tudtam belülni, hogy ez mekkora, ez a vásár, mi nekünk ott, minket körbevezettek, megmutatták azt a részt, ahol az állatok vannak, ugye nekünk ez volt az érdekes, nyilván mi dolgozni mentünk oda, és akkor ugye láttuk ezt az attrakciót, ezt a két, közel 2 tonnás bikát, tényleg nem volt kicsi, különben ugye élőben. A másik, ami nekem nagyon tetszett, hogy egy olyan céggel voltunk kint, ahol eleve, ugye szoktunk hülyéskedni ezzel, hogy farm turnén vagyunk egész évben, és ez azt jelenti, hogy rengeteg farmra járunk, és rengeteg állatot látunk, és ugye sokat látjuk, hogy vannak ezek az állatok tartva, stb. Ugye már megszoktuk. Itt olyan tiszta volt minden állat, itt
2: hát
1: olyan perfekt. De tudod,
2: vagy...
1: az, hogy olyan szinten voltak ezek az állatok tiszták, hogy tényleg néztem, hogy Jézus is, tehát ilyen már nincs. Uh-huh. És volt valami, felhívták a figyelmet, de én őt nem ismertem, volt valamilyen tehén influencer nő.
2: Mi?
1: Ilyen influencer nő, mármint úgy, aki ilyen farmer, és rohadtul úgy néz ki, hogy ismerték, mert mindenki vitte oda a gyerekét. Ez nem tudom, mi a logika, nem tudom, milyen tartalmat gyárthat.
2: De mindenki magyar vitte? Volt? Vagy...
1: Nem, de hogy Szerbiából, új vidéken, miért lenne magyar?
2: Hát mert mondjuk Magyarországról is jönnek.
1: Oda? Komolyan?
2: Hát vannak kiállítók is, meg hát van vajdasági cég is, aki ott van, és magyar.
1: Na jó, olyan, oké, az van. Bocsánat. Szóval, hogy volt valami influencer, hölgy is, és a lényeg az, hogy láttam folyamatosan mentek a gyerekek, és ott fényképezkedtek vele, stb. És hát ugye minden volt, és akkor vannak fiákerek, meg van nem tudom, kis póniló, meg amit el tudsz képzelni, tényleg minden van, úgyhogy tök érdekes, és akkor már vége felé voltunk, amikor bevágódott egy ilyen kis, hát én ezeket riksának hívom, mert ugye ez, ahol elől így egy valaki vezet, hátul meg ültök ketten, az általában, ugye ez hát az riksa. És oda nézek, tudod, felnézek, és nézem, hogy Jézusom, hát egy olyan hölgy vezette ezt a riksát, akivel mi dolgoztunk együtt, mert hogy úgy látszik, az a cég is kint volt a mezőgazdasági vásáron, akinek szintén mi dolgoztunk hónapokon keresztül, és megörültük egymásnak, és mondja, hogy hát igen, most ilyen járművekkel vagyunk ki. Hát gyertek, azt, hogy megmutatom én nektek a vásárt ezzel a...
2: Ja, akkor az volt a videó.
1: Igen, hogy megmutatom nektek a vásárt ezzel a kis géppel. Komolyan? Hát komolyan. Úgyhogy akkor beültük, és akkor körbevittük, és akkor rájöttük, hogy ez a vásár sokkal nagyobb, mint mi gondoltuk volna. Nem is vettük észre, hogy igazából.
2: Tipikusan egész napos program. Ha úgy nagyon valaki úgy tényleg olyan alaposan, mert én láttam azért, tudom gyerekként is, még már kamaszként, amikor mentünk, hogy a férfiak, ha nem is kimondottan vásárlási céllal, csak igen, úgy kíváncsiskodva meg minden, azért úgy el vannak, főleg az idősebbek, hogy úgy nagyon tipikusan nézelődnek, alaposan beszélgetnek, megbeszélik, most ez aha, mi, most az, és ők is egyébként, tehát nem csak én kis gyerekként, hanem szerintem a férfiak is határozottan szeretnek beülni ezekbe, traktorok, kombájnok, mit aha, tudom én, tehát
1: ja,
2: hogy
1: hát
2: azért,
1: igen,
2: azért ők is szeretik ám ezeket kipróbálni, tehát hogy...
1: Hát ja, végül is valahol érthető.
2: Ja, és egyébként jött is a kérdés, vagy talán inkább válasz Zolitól, hogy lehet csoportos, és igen, csoportos a 750. Tehát, hogy kollektív mentek, ja, akkor fejenként 750.
1: Aha, na hát
2: akkor... És nálunk is különben volt ilyen, amikor, hogy csoportosan, buszosan mentünk, szervezetten, akkor igen, sokkal olcsóbb volt. Hmm.
1: A gazdasági vásár.
2: Hát igen.
1: Mezőgazdasági vásár, igen. Az állatoknál nem voltam, van itthon, elég írja nekünk Zoli.
2: Hát igen, birkák, ugye?
1: Nem, tehenekbe utazik a Zoli. Úgyhogy igen. De, na szóval, és akkor nagyon sok minden van kint. Többek között láttam, hogy borzasztó menő, láttam, úgy alapvetően mindent értettem, hogy még kell a mezőgazdaságba, meg az állattenyésztésben, stb. De voltak kint golfkocsik. Bármint ilyen modernek. Nagyon-nagyon-nagyon szép dizájnba. Ilyen feketék, barna bőrüléssel, meg ilyen, és így néztem, hogy hát mondjuk azért ezzel körbejárni a birtokot azért eléggé adja. Tehát azért van egy hangulata. Abszolút jó néz ki. Mondták különben, hogy most nincs sajnos egy szabad se, de hát ha tudták volna, akkor amúgy azzal is vihetnének
2: minket.
1: Képzeld,
2: hogy két istálló között, két ganézás között bejussz a kis golfkocsitba, és mész a villával.
1: Ó, nem, de hát voltam ilyen nagy farmokon, ahol hát azért ott már urak a tulajdonosok, hát ott szépen körben megnézzük, tudod, mindenki már dolgozik-e,
2: stb. Ez annyira... Ugyan már, venni egy golfkocsit a tanyára, hát ugyan már.
1: Hát de miért például, ugyanúgy ott vannak a kvadok, azt is használják. Sokan használják.
2: Hát jó, mondjuk például egy kvadot hamarabb el tudok képzelni, mint egy golfkocsit.
1: Hát jó, van mondjuk ez a golf, de egy normális embernek valószínűleg, hogyha elkezd farmerkodni, vagy valami, akkor ugye mondjuk ő neki van egy kvadja, például azzal,
2: hát jó, igen,
1: de mondjuk, ha én elkezdenék farmerkodni, akkor neki biztos golfkocsim lett, de
2: egy Porsche-id lenne. Ha, jó, hát, olyan jó. Hosszú olyan.
1: Jó, az egy dolog, de azért nem a farmon mennék, hanem a farmon kívül.
2: Sose tudni. Sose tudni.
1: Sose tudni, amúgy igen. Jaj. Amúgy igen, őrület, úgyhogy ez van. Írja nekünk az egyik barátom Erne, hogy és nem fotóztad le a 2 tonnás bikát, de különben lefotóztam.
2: Most nem akarok hülyeséget mondani megint igen. Csak, de nem szokott kinteni minden évben.
1: Én nekem valami,
2: de hát írjátok meg tényleg, ha megint hülyeséget mondtam.
1: De miért gondolod, hogy ja, őszintén ilyeneket...
2: Hát mert ez egy szenzációs, nekem valamiért az rémlik, hogy mintha minden évben kint szokott volna lenni.
1: De akkor mi hozzá? Akkor minden évben lehozzák, hogy nem tudom, ez mekkora szenzáció, és mindig ugyanaz?
2: Hát, igen. Azt hiszem. Nem tudom. Az szoktak lenni ilyen nagyon ilyen fura állatok. Tudom, voltak ilyen...
1: Fura állatok?
2: Hát igen, ilyen...
1: Zsiráf?
2: Na, hát ez egy fura állat. Azt tök ki. Nem, ilyen, hát valami baromfik is szoktak ugye lenni, és ilyen nagyon ilyen fura.
1: Ja, különleges?
2: Hát igen, most nem tudom, milyen fajták meg, de menjünk ebbe bele, mert ehhez hülye vagyok. De ilyen nagyon fura szerzetek szoktak ott lenni.
1: Voltak szépen, igen, voltunk azon a részen is, voltak a pilityi, az egész a kis csirkék, nagyon cukik voltak. Meg tényleg volt, nem, szóval alapvetően jó néz ki. Én érdekes, nagyon érdekes oda bejutni különben. Uh-huh. Azért, mert van egy hatalmas parkoló. Abszolút érződik, hogy ez egy állami történet, ugye? Hát, ezt nem egy privát valaki szervezi.
2: Nem hiszem.
1: Ez egy állami valaminek történik, mert olyan, hogy az egésznek ugye, nem tudom, hogy az a komolysága is. Szóval, hogy olyan abszolút amilyen nap van, olyan úgy esik, ahogy esik, úgy puffan. Szóval ilyen, hogy mondjuk csak így bejutni a parkolóba. Én nekem ez a fickó, akivel dolgozunk, aki nekünk a kontakt ez a céghez, ő annyira durván megadja nekünk a GPS koordinátákat mindig, hogy konkrétan tényleg a bejárathoz vezet minket mindig a koordináta. És most is elvezetett engem, mert hogy én voltam szombaton is, vagy vasárnap. Vasárnap is voltam kint. Szóval, hogy vasárnap megyek, és pont egy ajtóba visz, és látom, hogy tényleg sorban is állnak az emberek. Az viszont fura volt, hogy így fordul vissza az összes kocsi. És nekem elmagyarázta, hogy bemegyek, elfordulok jobbra, és akkor jobbra ott van a pénztár, és akkor a pénztárnál álljak meg, ugye ki kell szedni a felszerelést. És én megállok, és mondom, hogy a pénztárhoz kell mennem, és mondja a fickó, hogy nem, itt nem tudok bemenni, hanem el kell mennem vissza, jobbra, és akkor 400 méterre arrébb van egy bejárat. És mindenki megy arra, de hát mindenki el van veszve, kidobják a 4 indexet, tudod, zsmigát, hogy mi mondjuk, tudom, és ott az emberek össze-vissza vannak, én hívom a kontaktot, mondom, hogy mi a baj, azt mondja, nem, azt mondja, hát az a parkolófiú nem tudhatja, hát ő hibázik, de hát, hogy az nem, ő jó adta meg, ő tudja, a koordinátor, amit megadott, az a bejárat. Oda megyek, mondom, jó, mondom, oda kell mennem ide. Jó, hát akkor 550 nára napi jegy, és akkor menjek be. Hát mondom, jó, oké. Kifizettem, és tényleg ott volt, tehát, hogy én nem tudom, hogy még küldik el az embereket, mikor oda kellett menni különben, szóval
2: na,
1: tényleg jó helyen voltam. És aztán másnap megint cuki volt, már másnap pedig megint ugyanúgy látta, hogy fordulnak vissza az emberek. Ugye az volt, hogy szombaton, vagy vasárnapon én még a nyitás, hivatalos nyitás előtt érkeztem, kiállítókkal, csak vasárnap azt jött, hogy esett az eső. Boldogtalan esett az
2: minden
1: eső.
2: Minden évben valami, egyik nap biztos, hogy esik, és vihar van, és
1: fú. És ugye emberek attól vannak, mert ők kijönnek, megmondták, hogy meglepően sokan voltak a későbbi órákban, de ugye én az én munkámat esőben nem tudom elvégezni, vagyis eltudom, de nincs értelme neki. De hát ez milyen gyönyörű felvétel, nem? Hogy például valaki áll az esőben, remeg a hidegtől, és mondja, hogy amúgy Isten hozta mindenkit a
2: mezőgazdasági vására. Hát figyelj, ha már mezőgazdasági vásár, akkor gumicsizma minimum.
1: Igen. De ez most tényleg ez most nem erről szólt. Szóval, akkor elmentem haza, és másnap mentem vissza, és akkor megint a bejáratnál látom, fordulnak meg az emberek, és mondják, hogy sajnos megtelt a parkolóhely.
2: Hát elhiszem, basszus, annyi ember.
1: Mondom, oké, de a felszerelést azért csak be kéne vinni legalább az ajtóig. És akkor, jaj, persze, akkor menjek be, tudod, és akkor beengedtek, és tök jó volt, mert hogy parkolóhely nem volt, a bejárat mellett is volt. Persze, volt parkolóhely, csak ugye nyilván nem rengeteg. Hát de hát, úgyhogy össze-vissza, de hát, hogy...
2: Értetlenben Attila, hogy nem minden évben ugyanaz a bika van kiállítva, de minden évben van egy ilyen bika.
1: Minden évben van egy.
2: Most őszintén nem tanulmányoztam centire pontosan, hogy tényleg
1: hát, az. Pedig látom. Igen, szóval érdekes ez a dolog. Arra jöttem rá, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elő kell venni a beszélőkédet, és akkor átjutsz mindenhol, meg bejutsz mindenhova. Őrület, és láttam, megfigyeltem, hogy hogyan kenyerezik le ezeket a biztonsági őröket. Ez pedig az, hogy viszik nekik a kólát, meg a fantát, akkor sokkal kedvesebbek. Akkor nem annyira akadsz fönn. Van, hogy néha kapnak valami vödröt, de hogyha esetleg egy vödörbe beletesztek egy kólát, meg egy fantát, szerintem az a csúcs.
2: És akkor hát, szépen megvan. Engem ezen nem lehetne egy lekenyerezni.
1: Hát nem is vagy biztonsági őr a mezőgazdasági
2: vásáron.
1: Még
2: lehetek?
1: Hát biztos, hogy nem lesz.
2: Honnan tudod?
1: Még vannak ilyen ambícióid?
2: Sose lehet tudni, mikor bolondulok meg.
1: Az viszont, na ez jogos, ez jogos.
2: Kérdez, ott állok majd jövőre.
1: Ez jogos.
2: Várom az ingyen vödröt.
1: Ja, te állsz ott, igen, hát szerzel ilyen ruhát.
2: Képzeld.
1: Hogy elintézzük, hogy
2: csak, hogy a random oda kiállok, beöltözök és odaállok, mint egy biztonsági őr.
1: Rengeteg minden átmegy.
2: Képzeld.
1: Rengeteg minden átmegy.
2: És mondom, hogy no.
1: Igen, rengeteg minden átmegy.
2: Free hamburger.
1: Nekem az is nagyon vicces különben, hogy be kellett regisztrálnunk egy ilyen online rendszeren keresztül, ahova minket be is regisztráltak. És az az érdekes, hogy függetlenül attól, hogy beregisztráltunk, azt az e-mail rendszert nem látják azok, akik engednek be. Ez külön vicces. Hanem mindig odaérünk, akkor mondják, hogy különben, oké, több simán persze, hogy bemész, megveszed egy egyet és bemész. Ugye ez a rész egyszerű. Hát a digitális rész egy kicsit nehézkes, de aztán mindig valaki kijön, és akkor ugye elkezdem.
2: Tehát nem ilyen QR kódos? Nem.
1: Olyan is van, de most nem komplikálom a helyzetet, de akkor mindig valaki kijön, és akkor hirtelen bejutunk. Szóval ez mindig ez ilyen haláli. De alapvetően jó volt. Szóval ez a lényeg. Meglepődtem én is rajta, de jó volt. Nekem nagyon tetszett az, hogy mindig jó megvendégenek minket, hát legtöbbször, és... Az volt, hogy tegnap nekem személy szerint a kihívások napja volt, mert én nekem most van egy ilyen egy hónapos, relatív ilyen kicsit ilyen tisztító étrendem, és akkor ugye az jó lenne nem átvágni. És Jézusom, Isten, hogy itt mi nem volt.
2: Hát igen.
1: Úgy kezdődött, hogy minden egyes asztalnál, ennél a standnál,
2: kóstoló
1: volt egy ilyen kis édesség.
2: Meg ilyen chipsekkel van tele minden, az is meg van. Ilyenek. Aha.
1: Chipsek is voltak, meg édességtálak, amiben az általam nagyon-nagyon szeretett édességek voltak.
2: Mi az általad nagyon ezt szeretett
1: édesség? Hát majd neked külön elmondom, most itt nem akarok már tényleg egymás után 86 márkát felsorolni, de a lényeg az, hogy az is volt, mondom szuper, akkor jöttek az üdítők, mondom szuper, akkor utána jött a kaja, jó, annak volt olyan része, amit meg tudtam enni, az szuper, mondjuk a felét, az tök jó. És akkor, amikor ez mind megvolt, akkor kihoztak egy csomó krémest, meg cheesecake-et.
2: Úristen!
1: Akkor mondtam, hogy jó van, hát akkor jó étvágyat hozzá.
2: Úgyhogy
1: valahogy kibírta az egész napot, de hallott, tegnap azért kemény volt.
2: Egyébként van, nem tudom, hogy ki mennyire megy el azért, mint ahogy említettem én, hogy azért az évés is fontos egy ilyen eseményen. A nagy nézelődése persze, és az,
1: hát
2: az okosságok megállapításában. Mindig van nagyon jó kecske sajt az újvidéki vásáron. Komolyan, ha valaki megy még, szóljon, úristen, esküszöm, hozatok, talán lehet, megfordul a fejemben.
1: Uh-huh.
2: Írja különben, van egy nagyon jó kecskes hajt.
1: Írja különben egy másik Zoli, hogy ha már rendőr nem lettél, legyél biztonsági.
2: Ja, igen, ja, képzeld.
1: Rendőr akartál lenni?
2: Igen.
1: Ja, úgy volt ilyen.
2: Anettal beszéltük itt a múltkor, hogy új rendőr akartam lenni, igen, és hogy mennyire, ja.
1: De már rendőr nem lettél, legyél biztonsági.
2: Ja, igen, ja, képzeld.
1: Rendőr akartál lenni?
2: Igen.
1: Ja, úgy volt ilyen.
2: Anettal beszéltük itt a múltkor, hogy új rendőr akartam lenni, igen, és hogy mennyire, ja.
1: Rendőr, de milyen rendőr? Közlekedési rendőr.
2: Aztán gondolkodtam,

0: És ez a három volt, és akkor igazából az első az óvónő volt, amit elengedtem. És akkor utána maradt a kettő. És aztán...
1: Én azon gondolkoztam, hogy teljesen jó indulatúan, hogy az óvónők hogy a francban nem dílulnak meg. Én erre jöttem rá.
0: Nem tudom, de le a kalappal előttük.
1: Hogy az Istenben nem dílulnak
0: meg? Amilyen rossz gyerek
1: meg.
0: Voltam én is, hát le a kalappal az összes tanítónő előtt.
1: Mostanában többször is beleszaladtam abba, hogy így tudod, megállok nyilván az autóval, mennek át a gyerekek. És így számolom, hogy hányan vannak az óvónők, hát meg hány gyerek van, és így Jesus Christ.
0: És tényleg vannak azok a nyugodt gyerekek, de vannak tényleg azok, akik brutálisan mindent is rombolnak. Meg akiknek tényleg nem lehet parancsolni, és ezt nem így tudom. Látom elég sok felé.
1: Hát... Nem tudom. Igazából nekem az én tapasztalatom az nem mérvadó, mert nekem kettő olyan párom is volt, vagy hülyének mondom, mindig ez úgy, nem szeretem ez a kifejezést.
0: Miért az olyan szép, ha valakinek mondod, hogy párom?
1: Párom volt. Aki óvónő volt, többek között ez az utolsó is, aki, vagyis hát ez az utolsó komoly, aki volt.
0: Dr. Pszichológus Rúzsa Edinánál ülsz.
1: De az az igazság, hogy ő nem mérvadó, mert lehet, hogy ő meg miattam
0: fertőtt
1: ennyire, bolondult meg, vesztette el önmagát. Úgyhogy nem tudom, ez nem mérvadó, úgyhogy majd ezt nyilván...
0: Ne menjünk bele, hogy mit vesztettél.
1: Most nem tudom, mire gondolsz. Na mindegy, szóval, hogy ez egy ilyen történet, de úgyhogy ezt látod, ez nem mérvadó. Meg kell ezt vizsgálni máshogy valahogy a másik oldalról.
0: Jaj!
1: Mi van? Tényleg. Én nem értem különben ezeket a dolgokat.
0: Ittam a kávét, most már jönnek a gondolatai.
1: Jönnek a gondolatai?
0: Szóval, nem is hittem még.
1: De csak lökjen. Amúgy, szóval ez a gazdasági válságot tart, úgyhogy menjetek, és egyszer csak miközben éppen pakolom ki a felszerelést, vagy valami megbeszélést tartott, én nem is tudom. Egyszer csak oda, hogy ismerős hang, felnézek, jó barátom.
0: Pamela Anderson.
1: Bakos Viktor, Jézusom, de megörültem neki. Ő ugye éveken keresztül volt itt a Pannonban, ő volt a Pannon gazda maga. Jaj, de megörültem neki, úgyhogy már beszéljük egy ideje, hogy már nagyon régen voltam már nála.
0: Ő nagy birkás, nem?
1: Aha, igen. És akkor majd kimegyek meg. Én olyan régen voltam, hogy szerintem, fú, basszus. Hát az évek lesznek, mert én oda még, évek.
0: De úgyhogy már mi hozzá, már vagy...
1: Persze, mi nagyon jóba voltunk egy időben, csak aztán tudod, van olyan, amikor eljön az életedbe az a pillanat, amikor annyira nyomod a mindennapokat. Nem. Hanem amikor nyomod nagyon a mindennapokat, és csak egyszerűen nem, most tudod, most nem ugrok el, csak
0: hát
1: úgy
0: jó, nyilván,
1: pár
0: persze.
1: település arrébb, hogy hey, hello, szevasz, napi szinte, de azért néha igen, vagy amikor én érek rá, akkor ő nem, vagy stb. Jelentkeztem neki párszor, amikor pont arra jártam a környéken, csak pont ő nem volt ott, de most idén összehozzuk, úgyhogy ez is meg lesz. De mindegy, 6 óra 23 perc van, zenéljünk, aztán jövünk közérdekű infokkal.

0: Banonfüstük, de az rádióprogram.
1: Jön a kedvenced.
2: A micsoda?
1: A tavaszi nagy takarítás.
2: Á, igen. Arról mindig beszélünk, de mondd el nyugodtan, aztán van egy üzenet is, majd
1: nem,
2: bemondom.
1: Nem mondom, ezt meghagyom neked, azt az
2: írót, ja, jó.
1: Ezt a hírt. Ezt
2: akkor elmondom.
1: Ezt te mondod, mikor velem vagyunk is.
2: Jó.
1: Velem vagyunk, jó.
2: Igen. Nem baj. Szóval, érezzék, hallgató, jó reggelt, tehát az Eurovíziós zene valami katasztrófa, inkább nyomjátok a diplomatikot. Igen, hát az Eurovíziós zenék azok általában érdekesek.
1: Nem mindegyik. Tehát, én hallottam már jót, most megkérdeznek, hogy melyiket, de voltak jó zenék.
2: Ja, persze, hát néha kapunk jót, különben persze. Ez pedig érdekes. Nem tudom, nekem ez a fiatal lány, aki ezt előadja, ő nekem úgy nagyon ismerős volt, aztán rájöttem, hogy... Én találkoztam már vele az interneten szembe úgy, hogy, ja. Hogy ő valamelyik The Voice-ba, ő az egyik zsűritag azért.
1: Igen.
2: Volt nekem ismerős. Aha, igen. Hát akkor nyilván abban az országban, ahol van. Bulgária, ugye? Hát. Na mindegy. Szóval a lényeg az az, hogy igen, van a tavaszi nagy takarítási akció, az zajlik, mindig elmondjuk, hogy hol van, ma 19-e van ma, és holnap Kertváros helyi közösségben.
1: No.
2: Ja, és Sánta Zoli környékén lesz ma, lehet vinni a suttot, meg
1: lehet
2: a többit.
1: Lehet menni a Sántához.
2: Igen, lehet vinni a dolgot.
1: Igen,
2: azon gondolkoztam, egy hacken gondolkoztam valamelyik nap, de azt hiszem, hogy ez már nem szabad, hogy amúgy nekem mindig a nagy kérdés, hogy a suttot mennyire szabad ebbe beledobni. Mert amúgy vannak ezek, akik elszállítják otthonról. Uh-huh. Szerintem, hogy ilyenkor, mikor környékeden vannak, olyat lehet-e, hogy amúgy jöjjön már ki a suttos, és odapakolja. Nyilván ezt nem szabad.
1: Hát, nem tudom.
2: Az jó, és akkor fél árba elvinni, vagy valami biznisz, nem tudom. Na mindegy, lényegtelen.
1: No, de nem lesz víz bizonyos részen, mégpedig a második helyi közösségben, 8 és 15 óra között, sőt, van utca is, mégpedig a Ptuj utca, a Dinkozlatarics, a Harambasik és a Zágráb utca közötti részen, meg nyilván a környező utcákra is kiterjedhet.
2: Aha. Na szóval utána van ugye áramkimaradás is, legalábbis egy csomó helyen. Kishegyes érintett Csantavér, Bácskosút, Falva, Nagyfény, Kelebia, és nyilván Szabadka. Határozkörben abszolút járható. Az idő pedig szépen lassan javul.
1: Hál' Istennek, nagyon durva, hogy hétvégén 27-8 fok is lehet.
2: Főleg úgy, hogy ez a hétvége, ez kicsikét elcsúszott, de hát jó van.
1: Igen, úgyhogy jó, csak van. Ne fújjon a szél, úgyhogy én nagyon ennek az időnek kimondottan örülök az elmúlt heti brutálisan nagyon rossz idő.
2: Nagyon várom a hétvégét több ok miatt is, az egyik különben ilyen nagyon... Az is lesz majd, de tudod, mi lesz a hétvégén, amit meg tervezünk már hónapok óta, végre összejön. A malac forgatás. Jaj, végre már. Úgyhogy akkor az jön. Mert hogy nekünk a társaság szerencsére az összes ilyet szereti, minden bárány, malac. Forgatni? Hát azt tudják, hogy grill csirke, nem?
1: Hát jó, de azt is lehet forgatni ilyenkor, amikor már csinálják. Nálunk mindig az van, szokták apujék csinálni. Aha, van olyan forgató cucca, és akkor sokan szeretik a családba a csirkét is, és akkor...
2: Hát jó, akkor sok többet fölrak, nem?
1: Hát nyilván nem egyet.
2: Aha. Na, ilyet mondjuk még nem láttam. De így, meg aztán azon gondolkoztam, hogy Viktor, te nagy gurmé vagy, ugye? Hogy az érdekes, ezeket az ilyen állatokat ugye kompletben meg kell sütni, akkor mindig elviszik a pékhez. Ez ugyan érdekes, hogy mindig a pék csinálja meg. Én sosem gondoltam be bele, de hát nyilván az, hogy vannak azok a nagy kemencék, aztán ez biztos erre alkalmas. Nekem van egy ilyen rémlik, hogy létezik olyat, hogy egyszer elébbünk dobtak egy nagy kecskét meg sütve. Azt szokták úgy? Mert nem vagyok benne biztos, csak gyanús. Szoktak kecskét úgy egybe megsütni? Az divat? Azt mondja Viktor, hogy igen. Szóval akkor simán ehettem azt, ugye? Mert gyanús, hogy az volt.
1: De vagy ez most hogy jött?
2: Hát egy hétvégi játszom voltam, és konkrétan annyira így a rokonokkal voltunk kint, ez nagyon régi sztori már. És akkor az volt, hogy tudod, vannak ezek az ilyen nagy műanyag, nem is vödör az, hanem de nem is edény, mindenki teknő?
1: Van olyan.
2: Egy ilyen nagy teknőt, aminek van két füle a két végén, abba volt benne a sült bárány, oda rakták, és csak, hogy egyétek, tépjétek, vágjátok, és azért nagyon megvan a hangulata. Meg Anette múltkor voltunk egy ilyen titkos happening-el, az tök jó volt különben nagyon, ahol pont az volt a lényege, hogy nem finomkodunk, hanem ott például bárányt tettünk, de kizárólag kézzel volt szabad. Jó, van kap mindenki kést, hogy esetleg elakad a kódja, de alapvetően és az is fantasztikus volt. Úgyhogy én nagyon bírom az ilyen húsikat.
1: Ó, most ó, hogy ennék valami jó kis grillezett cuccot. Hát tudom,
2: te mindig, úristen, de alapvetően.
1: Úristen, sült krumplival, jó kis sopszka salátával. Ú, de imádom.
2: Igen, hát persze, ezek jó dolgok. Na szóval, ilyenek is vannak. 6 óra 35 perc van, zenéljünk egy picit.

0: Minden hétköznap 6-tól 10-ig. 6-tól 10-ig. A derűs ébredés. Reggeli.
1: Ébredünk így is, úgy is.
2: Hát igen, ez az, hogy ébredünk így is, meg úgy is, és találtam tegnap egy olyan cikket, ami arról szól, hogy hogyan ébredjünk reggel, hogy könnyebb legyen. És elkezdtem olvasni, és arra jöttem rá, hogy ez tartatatlan tanácsok tárháza.
1: Hát az, ugyan.
2: Igazából. Mert van ez a következetes alvás ütemterv, tudod, ez az ilyen, hogy találjuk egy időbe, aludjunk el, meg stb. Stb. Hát ez oké. Csak pont valamely nap beszélgetők arról, úgyhogy most nem ismétlem magunkat, hogy hányszor fordul elő, hogy 8 meg 9-kor érünk haza.
1: Igen.
2: Abban benne van, hogy ledőlsz egy picikét, kicsit lenyugszol, elmezünk tusolni, akkor már 10 után van valamennyivel, és akkor bizony az van, hogy hát valamikor ugye akkor leültünk még tévézni, ma meg ugye már nem tévézünk, úgyhogy ma pedig akkor hát mit csinálunk, kicsit görgetjük az internetet, avagy olyankor nyilván a többiek is, a barátaid, meg akiket ismersz, ők is ugyanígy akkor addigra lenyugszanak, és akkor megindul egy órát másfelett, különben az ilyen csoportos üzenetek, meg az ilyen őrület, és akkor megy a bolondozás, ami azt jelenti, hogy legalább az ott egy éjfélig tart. Én néha most már csinálok olyat, mert az éjfél utánig nem lehet elhúzni. Nekem például, akinek reggel kelni kell. És akkor azt szoktam csinálni, hogy most már kikapcsolom akkor estére az internetet, hogy akkor ne pittyegjen már tovább különben, mert akkor tényleg nem bírok. Nem egyszer jártam, úgyhogy pont elúttam, és meg egy pip-pip-pip-pip, jönnek az üzenetek. Mondom, hogy nem lesz jó, mert bolond barátaim képesek, nem tudom én, 3-4-1-ig vagy 1-ig nyomni ezt. Úgyhogy köszönjük szépen a jó tanácsot, hogy időben aludjunk el. Igen. Hogy a francba feküdjek le, én nem tudom, hogy 10-kor, tehát mindegy tati, hát nem lehet, hát hogy. Pedig muszáj lenne.
1: Jó, mondjuk nyilván, aki rendszerességgel, nem tudom, minden egyes nap, tényleg minden egyes nap reggel 4-kor kell, vagy teszem azt 5-kor, vagy nem tudom, ilyen gyári munkások, azok nyilván este 9-kor már teljesen ki vannak lőve.
2: Jó, muszáj, csak az olyan baby idő még.
1: Hát igen.
2: Hát az baby
1: ez
2: idő.
1: Ez oké, nyilván. Főleg, hát hogyha hétvégére teszem azt, valami program van, vagy születésnap, vagy esemény, és fönt kellene lenni, de már konkrétan fejbe vagy lőve. Akkor
2: hát ez az.
1: Azért...
2: Az nem a legjobb. Utána mondják ezt a szundit, ez egy érdekes dolog, hogy ezt a szundit engedjük el.
1: Ez veszélyes.
2: Főleg azért, mert azt mondják, hogy ráadásul a testünk elkezdi hamis riasztásnak tekinteni az első csörgést, hogyha rendszeresen figyelmen kívül hagyjuk az elsőt. Előfordul, mert én nekem általában 2 van beállítva, 1-5-kor, és hogyha véletlen 5-kor nem kerek fel, akkor 5-13 a másik az utolsó védvonal, vagy hogy szokták ezt
1: mondani. Nekem is volt ilyen, de én erre gyorsan letettem. Bár igazából sokáig volt szundi, csak rájöttem, hogy ez nagyon rossz, nagyon rossz. Tehát tényleg tipikus. Tehát én nem előre beállítottam a szundikat, hanem én ott akkor mindig rámentem.
2: Ja,
1: jó, még 5 perc, jó, még 10 perc.
2: Ja, nekem be van így állítva.
1: És így mondtam, hogy ne, ez egy veszélyes terep, úgyhogy inkább fölkelek, nyúzott vagyok, kész, de fú, úgyhogy... Na, és jönnek az üzenetek, látod, többen is írják ezt, hogy amit én mondtam, hogy igen. Aki napi szintén korán kell, annak kész este talicska.
2: Igen. Meg hogyha valaki fizikai munkát, vagy ilyen komolyat dolgozik, ugye, ami megterhelő, akkor alszol 10 órakor, mint a kis angyal.
1: Nekem jön a következő különben ez a hőmérséklet, meg a szoba, én ettől kiégek, tehát úristen, nekem lehet, hogy van benne valami, nem azt mondom, hogy ez hazugság, hogy 20 fok, és akkor kész. Ez az, amit nekem ne akarjon senki megmondani. Tehát én erre, úristen, ezt kiakadok
2: de,
1: erre.
2: De mondd meg az okát, hát, hogy mondod ezt.
1: Azért, mert jönnek azzal, hogy mert kell ez a 20 fokos, 19 fokos hőmérséklet, és akkor jót alszol.
2: Igen.
1: Nem. Tehát én fázos vagyok. Én nekem nem 19 fokba alszok jót bent, hanem én 30 fokba is jót alszok, ha én jót akarok aludni. Tehát érted? Tehát hogy nekem ez... sőt, ha én fázok, és azt érzem, hogy tiszta jég hideg a lábam, felidegesítem magamat, és biztos nem alszok jót.
2: Te van egy találmány különben, amit szoktak használni a hálószobában, és az nem az, amire gondolsz. De neked...
1: Viktor, védj meg!
2: Neked van ez a sokak által használt dolog, hogy takaró?
1: Nincs.
2: Mert hát, hogy amúgy... Hogy
1: az oklim is van, nékéz.
2: De hogy az Istenbe fázhatsz a takaró alatt?
1: Azért, mert én még fejemet is tipikusan betakarom. Tehát ez, én nagyon ilyen durván alszom, hogy én fullasztásig betakarom magamat. Mit beszéltek a hátam mögött? Viktor, nagyon nevet. Gyanús vagy te nekem, Viktor.
2: Nem, jó, hát érte
1: szóltad. Nem is aludtunk még együtt. Nagyon, nagyon fura vagy nekem, Viktor.
2: Szia. Azt mondja, még...
1: Jaj, de ez kis cukerbuker.
2: Azt mondja, Viktor, a fülemre azt mondja nekem, hogy még. Hát igen, őrlet. Edira, igen, várom különben melyik az a pillanat, amikor Edira elszabadul, mert ez rohadtul benne van.
1: Azt hittem azt, amikor a Viktor alalszom.
2: Nem, elszabadul a pokol, aztán szerintem sok mindenkivel fogsz te még aludni, de hát majd meglátjuk. Meglátjuk. Egyelőre még itt eladja nekünk itt a rendes lányt, aztán egyik nap így elszakad a film, aztán vége, visszalátása.
1: Úgyhogy én erre nagyon ugrok erre a hőmérsékletre.
2: Ja, ugye erre. Igen. És érdekes, mert nagyon sok úgy vannak beállítva a házak. Nálunk is úgy volt a régen, de soha nem tudtam átállítani, hogy bármennyi fok van az egész házban, mindig 2-3 fokkal hidegebb volt a hálóban.
1: Mondom, hogy ez ilyen
2: annak idején beállították, törvény, nem tudtam soha, hogy azt hogy az Istenbe csinálták, nem tudtam rá, pedig hívtam már egyszer külsőst, hogy nem lehetne beállítani, nem értem, hogy ezt miért csinálták így meg, és egyszerűen nem tudtunk rájönni, de mindegy. Aztán viszont volt egy pillanat, amikor engem ez is zavart, és akkor aztán voltam egy ilyen nagyon modern lakásban, ahol ilyen padlófűtés, mindenféle franc volt, és akkor annak azt a szépsége, hogy ott szinte nincs rezsi költséged a hónap végén. Annyira jó az ilyen energetikai mindene, és akkor ott én csináltam egy ideig bevallani a közt, hogy ilyen 24-5 fokba aludtam. Én elalszok abba is, abszolút nincs gond, csak meg kiszáradok hosszú idő után. Az hogy úgy érte, magába nem járt. Úgy éredek fel, hogy annyira száraz a torkom, hogy így meghalok különben.
1: Jó.
2: Úgyhogy az nagyon durva volt. Na mindegy, szóval nekem ilyen furra tapasztalat. Én maradok ennél a 19-20 fokos alvásnál. De itt azért tarthatatlan, mert itt azt írja, hogy ugye aludjunk 19 fokra, és amikor felébredünk, akkor 30 percen belül úgy állítsuk be a hőmérséklet, hogy felemelkedjen 20-22-re. Hát persze, most mindenki okos otthonba lakik, ahol én ezt be tudom állítani, nem?
1: Igen, körülbelül.
2: Igen, vagy mi? Keljek fel, és akkor nyomkodjam, hogy most akkor 10 perc húva.
1: Ja.
2: 20 fok, akkor utána 21, hogy képzelték ezt? És akkor írják azt, hogy legyen valami, amit várhatunk, tehát korán reggelre tegyünk be valamit, ami motivál minket, hogy ébredjünk fel. Mit tegyek? Minden este tegyek ki magamnak egy muffint, vagy mit? Hogy de jó lesz a reggel főkötő.
1: Tudom, mit kell neked kitenni.
2: Na most alig várom, hogy mit mondasz.
1: Az én fotómat. És így rám nézel, és
2: nagyon rossz vagy különben, tényleg.
1: Így majd mosogok így rád.
2: Rendesen.
1: Valamivel a kezembe.
2: Hát ez az.
1: Kérdez, és így minden nap fölkelsz, így fölülsz az ágyba, és elképzeltem, hogy ülsz az ágyon, és így nézed a szekrényt, és ott az én fotóm ilyen. Nem A4-es, bátú, sokkal nagyobb kell. Ilyen, nem és tudom, hány, de colos azok a nagy tévék, egy olyanba kézed, hogy virítok.
2: Látjátok, Edina különben általában, de ez ezért rossz a rádióműsor.
1: Ez ott állok egy ilyen klofolóval, és mi az, nyújtópával.
2: Hát ez az.
1: Ostorra.
2: Ez a baj, ez, hát igen, meg ostorra, egészséges, szóval én sok mindenben benne vagyok, nem azért, de tudod, az a baj ebben a rádióműsorban, hogy itt kiderül az, hogy Edina alapvetően eladja magát a hétköznapokban, ezek is szende lánynak, aztán látjátok,
1: már Viktor is mondta, hogy látod, a szár, hát tudok szájról olvasni.
2: Van ez a másik oldal, hogy pedig annyira vad, csak még nem tört teljesen elő, de hát jó van, mindegy. Szóval, és akkor van még egy ilyen dolog, hogy mozgás korán reggel, hogy ugye mindig mondják, hogy menjünk el sporton, és azon gondolkoztam, hogy én ezeket betartanám, amiket itt mondtak, akkor szerintem én, hogy beérjek ide a hatra dolgozni, szerintem minimum, hát nem tudom, fél
1: hajnali
2: négy.
1: Háromkor kezd.
2: Fél négy körülbelül, igen. De most mindjárt Ati erre mindjárt válaszol, hogy különben hajnali háromkor kell biztos, de szerintem nem. Szerintem
1: de azért inkább ilyen esti mozgásos vagy, nem? Mármint ilyen korásti edzősös vagy, nem? Vagy délutáni, vagy mikor?
2: Nem, az igazság, hogy nem, hát azért, mert rá vagyok erre így kényszerítve, de ez nem, különben normálisan nem. Mert emlékszem, hogy tavaly vagy tavaly előtt nem is tudom mikor, amikor nyáron szünet volt, és amikor a reggeli elmegy szünetre, akkor ugye nem kell bejönni dolgozni reggel korán, és akkor volt az, hogy letudtam az edzést a nap elején, és arra jöttem, hogy Jézusom, az a legjobb. Az annyira jó, hogy ki van pipálva, vagy korán reggel, és akkor utána egész nap szabad vagy, és ez a szuper jó. Még mindig az, hogy befejezel mindent, és akkor még mészel. Szóval nekem az úgy rosszabb.
1: Nálam különben nincs ilyen, hogy reggel, vagy igen, reggel talán gyorsabban megcsinálom, meg én tipikusan az vagyok, hogy én képes vagyok, tehát nálam ez ilyen így bekattan, és én képes vagyok így a reggel gyorsan kávézás közben, vagy még előtt pizsamába porszívózni, portörölni, mit hát tudom, igen, tehát ez egy tipikus ilyen pörgős izé vagyok, persze van, amikor nem, de hogy nekem van, amikor reggel esik jól, van, amikor délután, van, amikor mit tudom, kora este, az
2: szóval random,
1: edzésem.
2: Erre mondják az, hogy random.
1: Igen, tehát nincs nekem egy ilyen beállított, ami lehet, hogy rossz különben.
2: Szóval teljesen random.
1: Igen.
2: Hát jó, van ez van.
1: Teljesen.
2: kaotikus vagy.
1: Hát, lehet.
2: Hát igen, ez van. De jó van, nem baj. Az viszont tény, hogy mi mindjárt jövünk hírekkel, úgyhogy ma zenünk egy picikét, és amikor hetet üt az óra, akkor jövünk.
1: Uzsonnához szól a nóta.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: 7 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
7: Hírek röviden.
8: Szabadka városa a 2026-27-es tanévben is biztosítja az általános iskolai tankönyvek és munkafüzetek finanszírozását. A diákok az iskolai év során használt, jó állapotú tankönyveket a tanév végén kötelesek visszaszolgáltatni, mivel ezeket a következő évfolyam diákjai is használják majd. A munkafüzetekből minden tanévben új példányokat kapnak a tanulók. A tankönyvek visszajuttatásának határideje minden évben legkésőbb június 10-e. A program célja évről évre a szülők anyagi terheinek csökkentése.
9: Idén is gazdag zenei kínálattal és családi programokkal várja a látogatókat a Duna napok május 29-e és 31-e között Toróckon, az Európa Nosztra díjas székelyföldi magyar lakta faluban. Az évente megrendezett háromnapos eseménysorozat célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatásával a nemzeti identitás erősítése.
8: Május 18-a és 31-e között fokozott közlekedési ellenőrzést tart a szerbiai közlekedési rendőrség. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű jármű vezetői személy vesztette életét a szerbiai utakon. A minisztérium arra kéri a közlekedés résztvevőit, hogy tartsák be a szabályokat és legyenek fokozottan óvatosak, hogy csökkenjen a súlyos közlekedési balesetek száma.
5: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén felhős napos időnk lesz, 20 fokos csúcshőmérséklettel.
0: MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
10: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
11: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
12: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: egész.
1: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
2: Pannon reggeli.
3: 7-ről 17 perc van. Feltevődik a kérdés, hogy miért félünk a tengeri szörnyektől.
4: Te félsz?
3: Hát majd rátérek. Nekem nem mindegy. De nem ezektől félek, ami így az ilyen könyvekből, meg az így. Nem, az a szegény Loch Ness-i szörny, hát az csak ott van Loch Ness-ben, Skóciában. Ugye ez Skóciában van? Igen, biztos. De hát, hogy az is nekem hány év volt, mire, ja, Isten, hogy néha olyan szőke vagyok különben. Tényleg, hogy mire nekem leesett, hogy a Loch Ness-i szörny, a Nessie, ugye, hogy azért az, mert ő Loch Ness-nek hívják a tavat, ahol van, ezért ő a Loch Ness-i szörny. Igen. Én azt hittem, hogy ez a neve. Loch Ness-i. De nem, kiderült, hogy
4: nem.
3: Ugye a tengerrel kapcsolatban vannak ezek az ilyen sztorik, amik ugye könyvekből, filmekből is minden oldalról dől ránk. Az egyik ilyen a kráken, de hát nyilván tisztában vagyok vele, hogy nincsenek krákenek. A nagy csápjaikkal nem fogják bekebelezni a hajót. Na de ott vannak a szirének, azért szirének léteznek a modern korban is, nem feltétlenül csak a tengeren. Elcsábítanak a hangjukkal, és akkor igazából teljesen lehet, hogy a rádióban is szirénkedsz. Lehet, hogy nem tudom, hány férfi.
4: Az a durva, hogy most belegondoltam.
3: Életet csábítasz el a hangoddal.
4: Igen.
3: Mibe gondoltál vele?
4: Hát, hogy például teszem azt, hogy elmegyünk nyaralni, akkor engem is gyorsan a szirének elkábítanak, koktélos szirének.
3: Tehát, a koktélos szirének?
4: Igen.
3: Alkohol szirének?
4: Na.
3: Hát milyen koktélokat iszol? Alkoholmentest?
4: Na, bolondultam még.
3: Na látod, hát mondom, hát akkor mész szósz rám. Na, viszont ugye ezektől a szörnyektől nem félek. Nem. Szirénektől sem, stb. Na de. De viszont az, hogy mi van az óceánban, vagy a tengerben, alattam, na, az egy másik kérdés.
4: Igen, én mindig félek, hogy valami elkapja a lábamat, és lehúz, és ott maradok. És egy jó emberrel lesz kevesebb a világon.
3: Mármint, hogy... Igen. Megfogta egy pillanatra.
4: Nem akarok szóval... elmenni, hogy itt hagylak titeket egyedül. Hát az igen. Igazság.
3: Ez szép tőled különben, tényleg.
4: Szívesen.
3: Nagyon sok mindenki, nagyon sokféle dolgot csinál a tengeren. Van, aki búvárkodik. Mármint úgy nem olyan halálkom olyan, hogy most ha lemegy, és akkor búvárkodik, nem tudom, meg megy vadászni egy szigonnyal, hanem csak egy kis pipával, tudod például. És akkor tipikusan az van, hogy mi történik? Elindulsz a partnál, és elkezdesz úszkálni, és az van, hogy látod a partot, jaj, de szép az alja, és jön egy törés, és nincs többet alja. És mi van ott?
4: És sokáig nem mertem, egy pont emiatt, mert hogy félek attól, látom, hogy mi van alattam, meg hogy úristen, és imádok mostanság, nagyon szeretek, hú, de élem. Persze van bennem egy félelem továbbra is, és ha látok valami olyat, akkor úgy elkezdek kapálózni, meg viccelni, hogy olyanokat szoktak rajtam röhögni, hogy behalok. De hogy mit tudom én, tehát nyilván nem olyan, tudom, milyen cápák jönnek, csak hogy olyan ijesztő az ott az a dolog ott lent.
3: Hát eléggé ijesztő dolog az ott lent, főleg az tényleg, mikor vannak ezek az ilyen törések tipikusan.
4: Igen.
3: Ilyen, hogy tényleg látod az állat, csak hopp, nem látod az állat, és akkor mindig az a trippem, hogy eléggé ijesztő dolog az ott lent, főleg az tényleg, mikor vannak ezek az ilyen törések tipikusan.
4: Igen.
3: Ilyen, hogy tényleg látod az állat, csak hopp, nem látod az állat, és akkor mindig az a trippem, hogy ott nézem lent azt a nagy mélységet, és akkor onnan valami nagyon gyorsan valami majd.

0: párnával, oda az emberektől távol, oda a végéhez, ahol azok a bóják vannak, beakasztom a lábam, és akkor csillezek. Na most, na de ha alulról valami lát, megint.
1: Hát igen, és egész messze vagy. Fú, igen.
0: Na akkor mi van?
1: Az egy félelem.
0: És ha akkor veszem észre, hogy baj van, vagy a cápa, akkor mit csinálok? Hát nem jutok ki soha. A cápa gyorsabb. Szóval igen, hát ez most hányszor fordul elő, nyilván soha nem fog előfordulni, vagy nagyon kevés esetben.
1: Főleg... De ezért hallani, meg látni már videókat, meg ilyen durva a sztorikat.
0: Hát igen, de nem a horvát tengerparton, basszus.
1: Jó, most nem.
0: Mondjuk
1: nem,
0: én oda
1: de,
0: járok,
1: nem,
0: ha
1: de,
0: járok.
1: De van más is. Nem is tudom, hol láttam, hogy direkt nagyon közel ment a parthoz. Persze ez kicsi az esélye, de
0: ott van például te, mint Miss Görögország.
1: Igen, jó, hogy?
0: Te, mint Miss Görögország. Mi a helyzet a medúzákkal?
1: Hál' Istennek nem találkoztam még velük, de ez egy ilyen, igen, ez egy ilyen félős dolog, hogy bakké.
0: Például úszkázott szép perc, hogy csak csit-csit, csit-csit.
1: Ott halok meg. Ú, tényleg.
0: Szóval
1: igen,
0: nem tudom.
1: Igen.
0: Ugye, persze
1: de rogja az... tenger is önök ellen már van cipő, tehát hogy az, sőt, egyébként én nem is megyek be jó pár éve, hogyha van lehetőségem elmenni, akkor nem megyek be cipő nélkül.
0: Én sem.
1: Abszolút nem.
0: Tök bénának tartom ezeket a cipőket, én is felhúzom, de jó, elég, aha, de hát, nem hülyeskedünk már. Én egyetlen egyszer voltam egy helyen nyaralni, az nagyon érdekes élmény volt, mert nem volt sehol se bejelölve ez a strand, hogy ez létezik. Hanem a szállásunkkal szembe volt egy teljesen elzárt kis magás strand, 40 emberes kapacitással kb. Vagy 50-nel. Tök jó volt. Csak úgy lehetett menni, hogy bérelsz magadnak ágyat, de nem baj. Jó, az úgy, mert legalább béke van és nyugalom. Én nem tudom, engem az utóbbi időben, úgy, amikor elmegyek pihenni, akkor engem zavar az a tömeg. Erre jöttem rá. Hát ez van, most én ilyen vagyok. Tesóbetű durvább, olyan nyaralót szokott bérelni, aminek saját tengerpartja van, és akkor viszlát. Tehát, hogy én igazából megértem.
1: Jól van.
0: Mondta, hogy ő nem közösködik senkivel. Hát mondom, végül is értelek. Végül is megértelek. Úgyhogy így szokta csinálni, de tényleg én is, ha lehet. És akkor ott például olyan volt, hogy annyira sziklás volt ez a komplett rész, ilyen szikla oldalba voltak ilyen kis szintek belevájva, tök érdekes volt ez az egész strand, kőstrand, és akkor ott ugye nem úgy mentél be a tengerbe, hogy besétálsz, hanem ilyen létrákon másztál le meg föl, vagy pedig lépcsőkön. És akkor az jobb, eleve mély a víz már, ahol bemész. Tehát rögtön belehuppansz, és már úszol is. Úgyhogy na, az is egy érdekes megoldás, olyankor akkor még az a cipő se kell.
1: Igen, de szerintem különben többen vannak, vagy voltak így ilyen cipőben, hogy azért úgy nem biztos, hogy szeretik látni, mi van alattuk.
0: Bármint ez most hogy kötődik gondolok, a cipővel?
1: Nem, hanem a búvárkodásra visszamenőleg, hogy szerintem sokan nem szeretnék azt látni, hogy
0: mi van
1: alatt? Semmi, mert nem látják.
0: Ja,
1: vagy,
0: hát persze, tehát, lehet, simán. Úgyhogy erős trippek mennek a tengeren, hát nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, de nem csak a tengeren, hát igazából bárhol. Hát, mondjuk a folyókon nem idegeskerek valamiért.
1: Én nem merek, én a Tiszában nem merek belemenni. Nem a halak miatt, meg hogy miket fognak ki, meg mit tudom én, meg ilyen Duna, meg mit tudom én. Én nem tudom, nekem olyan szintű tiszafélelmem van.
0: Tiszafélelmem
1: van?
0: El
1: nem tudom mondani. Tehát, hogy voltam már rajta csónakázni Adorjánon, meg Magyar Kanizsánál, de hogy én brut, tehát úszni kizárt dolog. És nem tudom, nem volt ok, nincs konkrét esemény. Annyira brutálisan félek a Tiszától. Komolyan, én nem tudom.
0: Jó, hát nekem könnyű dolgom van, mert nagybácsim él ott, és akkor nyilván nekem gyerekkoromban a nyarakot ott töltöttem. Uh-huh. Vagy én így élem meg. Lehet, hogy az csak nem tudom, egy-két hét volt, vagy valami, de nagyon sokat voltunk lent tesómmal is, ott szólok a tesóm, és akkor mindig mentünk, valamiért volt egy csomó bicikli a nagybácsimnak, és akkor mindig ezt a kis kacsák, úgy mentünk sorba utána, mentünk le a partra, és akkor Tiszába ott ő dobált minket be a vízbe, meg minden ott hülyéskedtünk. És akkor mindig ott, hogy az egyik mólónál megindultunk, és akkor mentünk a másikig. És ez abszolút jó volt, ez pont jó táv, aztán utána volt nem egyszerűen, hogy felvittek minket a Majom-szigetre, ezt a kanyarok után van fönt, és akkor onnan visszaúztunk. Egyszerűen érdekes ott, mert az egész családot felvitték így, mindenki, anya, apa, mindenki jött, és kiraktak minket a Majom-szigetnél, elkezdtünk úszni, és rájöttünk, hogy milyen érdekes, most nincs sodrás. Mert van ilyen, amikor nagyon, meg van, amikor nagyon nem megy. Úgyhogy az elég érdekes volt, tehát onnan leúszni egészen végig úgy, hogy nincs sodrás, az úgy mondjuk szexi volt, de hát jóval nem paraszkodik az ember.

0: hanem úszik, hát ez van. De a legjobb, amire én rájöttem, azt tudod micsoda? Viszel ezeket a felfújhatós fánkokat, ezeket a nagy úszógumikat. Rádobod a, szépen fölmész az egyik molóra, bedobod a vízbe, és úgy huppasz rá, hogy így beleülsz.
1: És elkap egy hal, és így húzza.
0: És nem húz, hanem így csillezel, és visz le a sodrás. És kész. Többen vagytok, az nagyon nagy parti. Csillesztek a vizen, dubálgattok erre, arra, vagy nem dubálgattok, csak hallgattok, tök mindegy. Néztek az embereket a szélén, és kész.
1: Persze van ebben is fantázia nyilván, sőt, de nem tudom. És sokan, egyébként sokan fürdenek a Tiszába is, mert hát nyilván ott van nekik, ott a lehetőség, mint tudom én. Hát nyilván abba születnek bele, és akkor miért ne? Meg nyilván van sok embernek, akkor már ott helyinek is mólója, és akkor mennek ki.
0: Meg
1: nyár
0: az utóbbi időben a strand.
1: Hát igen, igen, de hú, én
0: szóval valami indokolatlan ok miatt nem be. Duna, az se.
1: Most gondolkodok, hogy Dunán szerintem nem is volt lehetőségem soha arra, hogy most fürödni. Tehát úgy nem voltam, hogy most megindulni. Velebititóra jártunk de régen nagyon sokszor, de még szerintem általános iskolás voltam.
0: Szóval neked alapvetően kimaradnak ezek a vizek, marad a jó öreg tenger.
1: Igen, igen, igen.
0: Na,
1: igen.
0: Szóval akkor így.
1: Úgyhogy az... De mondjuk, bár az is olyan, amikor teszem, ott van egy hajó kirándulás, és akkor kivisz nyílt vízre. És akkor tudod, hogy nyílt vízen vagy, és így
0: Isten, és akkor úszkáljál?
1: És akkor igen, szabad a fürdés, én meg így, biztos ez? Menjenek! És akkor te tudod, mit csinálok? Először lemegy mindenki, én így állok, várok egy pár percet, na, jönnek a cápák, és így, mi van, még élnek, akkor megyek én is.
0: Tényleg, azt hiszem, mindig van nálad egy kis ilyen zacskóba bekeverve ilyen véres hús, akkor ti bedobod közéjük, hogy na, nem
1: hülyeskedek. Szendvics szokott nálam lenni, de...
0: Szalámi?
1: Szendvics.
0: Azt mondtad?
1: Igen.
0: Szalámi szendvics. Jó, na szóval így vagyunk ezzel. Nem tudom, ti nem szoktatok félni tényleg,
1: amikor ilyen vízbe... Mindenki senki nem fél.
0: Nem reagál senki. Mindenki bátor, mindenki mer úszni, mindenki tud úszni. És mindenki nyomja, és csabálja, és nincsenek benne ilyen kételyek és ilyen félelmek, mint ami bennünk van. Hát jó, Viktor, te hogy állsz? Te nem szoktál trippelni a tengeren, valami, hogy jön valami alul és elkap?
1: Azt Viktor semmitől se félhet, ugyan?
0: Nagyon durva, Viktor egy ismerős, amikkel jártak úgy például, de most kezdve ezt te éled át. Úsznak. És valami elmegy alattuk, valami nagyon, valami relatív nagy valami árnyék. Nézzük, jó van, gyerünk lassan kifelé. Megültek kifelé, az árnyék jön vissza. Júj. De bugyborékon is tudom, valami levegő buborékok. Jézus Isten, mi? És közelít az árnyék, és közelít, és jön föl. Hát mondjuk, jó, akkor vége. Az utolsó pillanatban vették észre, hogy egy búvár jött fel.
1: Ugyan.
0: És mondta, hogy bocsánat, csak azt mondja, hogy látta, vagyis érzékelte, hogy ők milyen tempóval kezdtek kifelé menni, és azt mondja, hogy meg akarja mindenki nyugtatni, mert látta, hogy ezek egyértelműen megijedtek tőle, szóval hogy akarsz mondani, hogy nincs gond, csak búvárkodunk le. Hát most én nekem tudod, hogy
1: szívinfarktus kaptam volna ott egy
0: meg, ezekben. Hogy följön a búvár, tehát ráadásul a fekete ruhában vannak, az tényleg most ott alattad elmegy, tehát Jézus Isten.
1: Az
0: szóval.
1: Igen. Az hiszem, szóval nekem azért. Ott kapútó lett volna.
0: Komoly dolgok ezek. Na mindegy, 7-29 perc van, zenéljünk egyet.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: Műsorajánló.
7: A 2000-es évek buli himnuszai kedden estén

0: Suvi, hány óra van? A mindenit, akkor indul a reggeli. Igazad van, egy hiperugrással még odaérünk. Ne lábatlankodj itt, Artu, inkább kapcsolj elképzelhetetlen sebességre.
1: Annó reggeli, 91.5.
2: Nos.
3: Na, ez szép.
2: Ez szép. Hogy állsz te a szőnyegtisztítással?
3: Én imádok takarítani. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megszállottan szeretek takarítani.
2: Na, de ez tipikus egy női dolog.
3: És takarítottam, imádják. És szőnyeget mostam nem olyan régen.
2: Na, de hogy csináltad? Mert van itt nekünk egy leírás, hogyan kére, állítok nagyon durván.
3: Egyébként én a könnyebb utat választottam most, mert hogy direkt erre specializálódott szőnyegmosó porszívóval mostam, ami vizes porszívó is, meg
2: Opa!
3: Szárazés.
2: Na honnan van ilyened?
3: Anyukámnak vettük, és most kölcsön adta.
2: Na, és akkor
3: úgy,
2: ez...
3: Úgyhogy jó volt, meg ágyat mostam vele, autót mostam vele, úgyhogy...
2: Autót? Mindent? Végnyomtál
3: vele? Igen, ilyen vannak ilyen fejei, és akkor azzal úgy nyomtam.
2: Nekem
3: ez akkora... Én ezt nagyon élem. De akkor, amikor volt kis állatom, volt egy törpenyőszém, akkor is nagyon... Alapból én szeretek takarítani. Engem azt kapcsol ki, hogy én takaríthatok.
2: Aha.
3: Akkor el vagyok a kis világomba, és akkor is nagyon sokat takarítottam, ugye szőnyeget mostam, nem nagy szőnyeget kell elképzelni a lakásban, egy kisebb szőnyeget, de akkor ott volt, és akkor ott nyilván sikáltam a szőnyeget, meg mit tudom én, meg én is volt egyszer-kétszer, hogy véletlen ráöntöttem valamit, amikor még nem volt ez a porszívó, meg hát most Aha. nem lesz az, most hazugrok egy porszívó, én nyilván, vagy hogy nekem valaki hozza be, de meg volt, hogy egy évben egyszer elment egy nagy tisztításra megfelelő cégbe. Na, elvitték.
2: Szóval elvitted?
3: De gondolom, hogy volt már nyilván otthon, amikor én kis
2: hitelgattam. Tényleg mániákus vagy basszus?
3: Én nagyon szeretek takarítani.
2: Mániákus. Na jó, van, nem baj.
3: Hát, szólj és megyek. Szia, átbűszöni főporcióhoz.
2: De végül is igazából ilyeneket ajánlasz felőlem. Megmondom, itt a kulcs, mire visszajött.
3: Szerintem úgy rend lesz, nagyon durva. Tehát, ez
2: ijedetlen. Mert hogy azt mondják különben, hogy az igazi nagyon hardcore porszívózás például, vagy ilyen valami szőnyegtisztítás, az úgy működik, hogy először alaposan átporszívózzuk lassan.
3: Igen.
2: Több irány, nem úgy, mint télén, de muszáj fél évben, hogy átmegy rajta, hogy rohadt gyorsan, szedje össze szöszöket, kit érdekel című történet. Nem, hanem nagyon lassan alaposan porszívózzuk lassan, több irányból. Ájd. Utána szóda bikarbonát kell állítólag a felületére szórni, mert ez szaktalanít és fellazítja a koszt. Utána ennyi tisztítószeres, langyos, vizes áttörlés. Én elhiszem, hogy ez működik, de tudod, mikor fogsz engem látni szőnyeget?
3: Soha.
2: Súrolni?
3: Soha életemben.
2: Soha. Utána puha kefével finom áttörzsölés. Teljes száradás biztosítása.
3: Ezt úgy megnézném ezt a folyamatot, hogy csinálod tök higgadtan. Nem.
2: Egyébként
3: vannak már ezeket kiküszöbölve gyorsabb megoldások. Én is ezt részesítettem már utóbb előnyben, amikor rájöttem, hogy hát van ilyen a világon, létezik, föltalálták. Hát a különböző sprék.
2: Na, és az mit csinál?
3: Különböző drogériákba is lehet venni, ráfújod, és igazából, hogy tényleg kitisztítja. Nem marásról kell beszélni, nem tetted soha se tönkre a szőnyegemet, meg ilyenek. Ráfújod, és utána persze egy picit megdörgölöd, és ténylegesen kijön a kosz.
2: Uh-huh.
3: És ezt mondom úgy, hogy nagyon makacs foltok is voltak benne.
2: Opa! Bemocskoltad?
3: Be én, mind állat.
2: Hát jó van, durva dolgok ezek.
3: Biztos vannak szóval... mindenkinek ilyen bevált praktikái, főleg
2: biztos,
3: a nőknek.
2: Mindenkinek
3: úgy,
2: vannak.
3: Hát biztos, hogy vannak.
2: Jó, azért néha van ilyen, most nem tudom, de most mi fordul a terő, például?
3: Kávé, szerintem, amiki bor, rácsán sütés-főzés közben valakinek van szőnyeg a konyhába, akkor...
2: Szőnyeg a konyhába. Hát végül is.
3: Nem hallottál még ilyenről, hogy van a konyhában.
2: Na, gondolkozok erősen, hogy láttam ilyet, szerintem lehet, hogy nem. Olyat láttam, hogy van olyan kis dísz szőnyeg, olyan kis csíkocska, az oké, amit aztán bedobsz a mosógépbe és kimosod, hogyha akarod, de olyat mondjuk nem láttam, hogy nem csempe van, hanem szőnyeg a fürdőbe. Bár különben most, hogy mondod, basszus, lehet, hogy mikor gyerekek voltunk, akkor ilyen valami miattunk kiraktak szőnyeget a konyhába.
3: Hát szerintem régen nem volt annyira menő, hogy a konyhába
2: csempe legyen?
3: Hát igen, vagy ez a laminát, és akkor azon csak egy ilyen kis díszőnyek, hanem szerintem régen inkább az volt, hogy mindenhol lehetséges. Is nagy rendes fajtól.
2: Vagyis igazából szőnyeg. Az az igazság, hogy ezek nem is szőnyegek voltak, hanem itiszonok, ugye? Az, amit úgy méretre szaptak, és akkor ugye beszapták oda. Igen, végül is igen. Szerintem lehet, hogy nálunk is így volt, de aztán, mikor itt nagyobbak lettünk, akkor azt felszedték. Hát gondolom, hogy nálunk is volt ez az ilyen, hogy nagyon érdekes, gondolom, hogy a gyerekek miatt úgy voltak vele, hogy legyen inkább akkor ilyen itiszom mindenhol, vagy a franc tudja, mi volt az elképzelés, nagyon érdekes. Apám nagyon fura ember, mindig mesélem itt a rádióban, például én nem ismerek senkit olyat, ahol például van egy ház, ahol ilyen fantasztikusan gyönyörű parketta van.
3: Na.
2: Ő olyan szinten utálja a parkettát, hogy erre a csodálatos parkettára ő itiszont vágatott, és azon van. Érdekes. Más ember több ezer eurót fizet azért, hogy gyönyörű parkettája legyen, ő letakarja, mert szerintem ez egy hülyeség. De hát mindenki úgy csinálja, ahogy akarja, ugye? Hát ez a szép ebben a világban, nem? De hát, hogy igen. Sőt, aztán van egy barátom, nem tudom, hogy hallgatta minket, ő nekem a legérdekesebb, ő neki szintén parkettás háza van, és mondta, hogy ő ezt nem tudja tovább nézni, a parkettát, úgyhogy a parkettára tesz laminátot. Hát mondom, jó van. Érdekes elképzelés.
3: Jézusom, jó Isten, gyere le gyorsan.
2: Főleg a mai világban azért, mert és ott a reklám helye, Meli apukája,
3: no.
2: De hát olyan szinten tud varázsolni parketta terén, hogy az valami eszméletlen, és nekem ő legalább már 10 éve csinált olyat a házba, hogy azt mondja, hogy nem csak olyat lehet, hogy felcsiszolsz egy parkettát, és újjászületik, mert lelakkozom, és kész, hanem hogy felcsiszolja, és olyan színűre festi, amilyenre akarod. És most ne úgy kezd el, hogy nem tudom, citromsárga, meg ilyen hülyeségek.
3: Mint a
2: Sims-be. Hanem, hogy abszolút különböző típusú fáknak az ányalatát tudja, nem tudom, például én mondtam, hogy akkor az én legyen mahagóni, és akkor átfesti olyanra, hogy az úgy nézzen ki, mint a mahagóni lenne, és akkor utána azt a mahagóni színű fát lakkozza le, és akkor tudod, azért ad egy kis feelinget neki.
3: Az igen.
2: Szóval ilyen, vagy mostanában nagyon divat, nem tudom, egyes helyeken ez, hogy ilyen fehérbe húz a parketta, vagy valamit, ezt mind meg lehet csinálni. Szóval nem tudom, hogy az emberek miért takargatják a parkettát. Jó, egy tény, egy dolog tény, hogy nagyon belemegyünk a divatba, akkor igen, van az utóbbi időben egy olyan, hogy a parkettet már nem olyan mintába rakják le, mint ami a házakban szokott lenni, nem újabb, de hát most az egy a legnagyobb baj, nem? Most
3: szerintem különben fontos az is, hogy van egy gyerek, vagy lesz egy gyerek a házba, a lakásba. Azért, mert amikor a gyerek elkezd menni, vagy mit tudom én, elesik, azért szőnyegre esik, az kellemesebb, mint egy parkettára. Vagy
2: hát jó, tehát, nyilván.
3: Hogy mit tudom én. Meg tehát, hogy szép a parketta, és akkor arra nem tudom, egy az asztal alá egy kis, nem tudom, körszőnyeg, vagy mit tudom én, az oké, mert az is szép. Tehát nem azt mondom, hogy nem kell sehova se szőnyeg, vagy hogy éppen annyira nagyon faltó falig kell. De most teszem azt, egy gyerekszobában nem csinálni kell, hogy nem teszek szőnyeget.
2: Jó, de hát ez más, mert gyereked van, az egy teljesen másik
3: történet. Ott hát lesz valószínűleg hamarabb koszos.
2: Nem tudom, ez tényleg most ez egy ilyen, én ebben a világban nem tudok belelátni, de nyilván akkor nem is designer házba laksz, hanem csak házba. Vagy nem tudom, szóval, hogy ez pont olyan, mint a haveromék, most arra gondolok, hogy például őnek ott volt a gyönyörű, ilyen hófehérülő garnitúra, meg tudod, ilyen designer cucc, tudod. És akkor meg lett az első gyerek, és egyik alkalommal megyek, és össze-vissza van firkálva. Uh-huh. És mondom, ez? Ó, azt mondja, el kell engedni, vége, többet nincs semmi.
3: Hát
2: de hát, de azt sem tudom, hogy takarítsok ki, vagy minden lényegtelen, ennyi, és kész, viszlát. Úgyhogy ez egy ilyen történet. Nekem az ilyen ház és a gyerekkel kapcsolatban a legérdekesebb sztori az, ezt csak hallottam csak ezt a sztorit, és ilyen nyitott szemmel hallgattam, hogy micsoda, mert hogy az van, hogy divatba jöttek ezek a lapos tévék, és akkor ugye ott van a tévé tartó ilyen valami bútordarab, és azon rajta van az a szép magyarul az a tévé komóda, hogy szokták mondani, ugye rajta van a tévé az állványon, és akkor jött a gyerek, és addig játszott, mi levágta a tévét onnan, és akkor összetört a tévé, és akkor mondták, hogy jaj, hát jó van, mit tudom én, és akkor vettek a szülők egy új tévét. És akkor gyerek megint játszott, és akkor jaj, megint levágta a tévét. És akkor hát jó van, mindegy, akkor mondják, hát jó van, nem baj, cuki a gyerek erre. Arra, hogy a szülők nem tudták nézni, akkor vettek megint egy tévét. És akkor feltettem a kérdést, hogy amúgy arról hallottak, hogy föl lehet tenni a falra azt a tévét?
3: Hát...
2: Nem?
3: De, hát lehet.
2: Örökké ezt fogják játszani, hogy de cuki, nem baj.
3: Ja.
2: Hadd teljesüljön ki a gyerek. Szóval látjátok, ezért.
3: Tudod, téged hogy képzellek el apaként?
2: Hát de engem nem
3: miközben tudsz. Dehogy nem, hát miért tudok elképzelni, el tudlak.
2: Ja, hát jó,
3: miközben okay. A gyereked, teszem azt, festi a falat flamaszterra.
2: Igen.
3: Ezeken így ül, kérlek, így a fotelba, kezében a whisky, a másikban a szivar, és így... Majd lesz másik. Te csak csinálj. Gyűnanyád, az főt akarítsa. Na, ez kérem szépen.
2: Lehet, így lenne, de kötve hiszem.
3: Vagy pedig így mondja, hogy ott van még a piros, kérlek, azzal is fess a falra.
2: Én ilyen nyugodt lennék, hogy ez, de szerintem nem. Szerintem nem.
3: Az anyád terem buráját.
2: Mit csinál, büdös kalke, mit csinálsz? Nem, viccel.
3: Menj a börtönbe.
2: Börtönbe.
3: Halakulj gyorsan.
2: Csinálok a házba egy ilyen gyerekbörtön.
3: Visz mindjárt szobába.
2: Egyik végletből a másikba.
3: Nincs ebéd. Kész.
2: 7:51 perc van ezt. Itt fejezzük be, mert egyre rosszabb.
3: Szülői tanácsokat hallottam.
2: Egyre rosszabb irányba megy. Szörnyű.
3: Hozd a lépcsapó.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
4: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
8: 8 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért Címgáz.
11: Hírek röviden.
12: Szabadka városa a 2026-27-es tanévben is biztosítja az általános iskolai tankönyvek és munkafüzetek finanszírozását. A diákok az iskolai év során használt, jó állapotú tankönyveket a tanév végén kötelesek visszaszolgáltatni, mivel ezeket a következő évfolyam diákjai is használják majd. A munkafüzetekből minden tanévben új példányokat kapnak a tanulók. A tankönyvek visszajuttatásának határideje minden évben legkésőbb június 10-e. A program célja évről évre a szülők anyagi terheinek csökkentése.
13: Idén is gazdag zenei kínálattal és családi programokkal várja a látogatókat a Duna Napok május 29-e és 31-e között Toróckon, az Európa Nosztradíjas székelyföldi magyar lakta faluban. Az évente megrendezett háromnapos eseménysorozat célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatásával a nemzeti identitás erősítése.
12: Május 18-a és 31-e között fokozott közlekedési ellenőrzést tart a szerbiai közlekedési rendőrség. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű jármű vezetői személy vesztette életét a szerbiai utakon. A minisztérium arra kéri a közlekedés résztvevőit, hogy tartsák be a szabályokat és legyenek fokozottan óvatosak, hogy csökkenjen a súlyos közlekedési balesetek száma.
11: Időjárás.
13: Szabadkán és környékén felhős napos időnk lesz, 20 fokos csúcshőmérséklettel.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
0: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
8: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
14: Pünkösdi wellness élmények Mórahalmon. A szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton és vasárnap este 10 óráig. Medencék, csúszdák, wellness és igazi nyári hangulat egyetlen belépővel, korlátozások nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
15: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.

0: Pannon reggel.
1: Nos, megéri velünk tartani az elkövetkező percekben is.
2: Na miért?
1: Mert hogy megérkeztek a pszichológusok a stúdióba. Átváltottunk.
2: Nem pszichológusok vagyunk, randizni fogunk egy egyszerűen
1: hiaj, ennyi. Igen, hiaj. Egyszerűen nem kellett volna pont itt mindenki előtt.
2: Igen, hát ennyi. Tudja meg a világ, hogy hány óra van. Szóval, van egy ilyen új dolog, mert legalábbis most mindig kitalálnak valamit. Most van ez a 8-7-es randi szabály. Ismeritek-e a 8-7-es?
1: Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinél mi volt, vagy mi van, ha most hallgat, és most ez így szembesül. Hát, hogy kinél mi a határ? Tehát, hogy van határ? Hogy mik a tapasztalatok, mik a... Érted, hogy így...
2: Ja, hogy mikor döntöd el?
1: Na igen, vagy így mit tudom én, kinek milyen jó kis sztoria van. Így, biztos, hogy hallgatok.
2: Hát igen, most figyelj, de hát ez van, hogy a 8-7-es randi szabály. Ugye eleve érdekes különben ez az egész randi dolog, amikor ugye úgy ismerkedsz meg valaki, hogy nulláról, nulla. Uh-huh. Tehát életben nem láttad.
1: Nem most az ismerősnek egy társaság, stb. Igen.
2: Nulláról. De randi, azt se tudod ki az, stb. Stb. Meg kell ismerni a másikat. Azért mondják ezt a 8-7-et, mert az ugye durván 2 hónap, hogy durván 2 hónap alatt azért ő szerint, ők, a pszichológusok szerint ebben a modern világban kiderül az, hogy valaki akkor most így belemegy a buliba, vagy nem.
1: Igen.
2: Mert azért ugye azt mondják, hogy és ebben lehet, hogy van valami, de hát annyira megszoktuk ezt a görgetős világot, ding-ding-ding-ding, hogy igazából a randiknál is ezt csináljuk, hogy görgetjük az opciókat. Hogy...
1: És akkor megírom neked cseten, hogy itt tudsz velem szembe, és akkor nem tudom.
2: Micsoda?
1: Mit rendeljünk enni, nem?
2: De nem azt, hanem arra gondolok, hogy... Hát nem tudom, de például nem tudom, ma Edinával randizok, megnézem, hogy Edina milyen, hát jó, van, oké. Akkor utána nem tudom, másnap nem tudom, a Blankával randizok, akkor utána nem tudom, én arra. Hát csak úgy nézed, hogy melyik milyen, tudod, hogy nézegetett, hogy ott
1: is. Szóval a pincér már csak ül és mosolyog, és akkor hello.
2: Igen.
1: Ma is azt hoztam, amit tegnap.
2: Hát a szokásos, hát a szokásos. És akkor ugye ki kell derülni, hogy tudod, melyik marad meg, vagy melyik nem.
1: Gondolom, Blanka, ugye? Nem, Lilla.
2: Igen.
1: Ja, nem, Erika? Ja, bocsi.
2: A lányoknak gondolom hasonlóképpen ott is, ugye, mennek párhuzamosan a sztorik. Na nézzük, melyik hogy reagál, hogy hát ugye ez ilyen. Nem tudom, különben, hogy régen ment az, hogy úgy randizol valakivel, hogy van egy valakivel, akivel randizol, és akkor vele randizol, csak, és akkor megmarad, még kiderül, hogy hány óra, és akkor mikor az nem jön be, akkor mész a bár, de mész mindig párhuzamosan ment.
1: Hát...
2: Ez mindig úgy lett, hogy győzöl a jobbik.
1: Jaj, most jönnek a kis emlékek.
2: Edina, mit csinál? Hány férfit tartottál párhuzamosan, még választottál?
1: Nekem igazából...
2: Na, figyeljétek ezt.
1: Nem, a nagytatám mindig azt mondta. Na. És ő nagyon bölcs ember. A mai napig. Ő azt mondta, kislányom, míg férhez nem mész, mind a tied.
2: Uh-huh.
1: Nem ilyen bölcs.
2: Igen. Igazából. Szóval hányat tartottál párhuzamosan?
1: Régmúlt idők.
2: Téged is nem volt eszem. Legalább 4-5-öt.
1: Nem, egyébként nem. Hát úgy szerettem.
2: Hát én tudtam. Én tudtam, hogy ez benne van. Látjuk, hogy ezt tudta mindenki.
1: Mindenki.
2: Ezt tudta mindenki.
1: Mindenki kellett ismerni, nem?
2: Hát ez az.
1: És aztán döntöd el, hogy ki a jó.
2: Na hát ez az.
1: Te se tudtad, hogy ki a jó, még én nem jöttem, látod.
2: Te hihetetlen. És akkor én most így mit csináljak vele?
1: Pólogas, mint az autókban azok a kutyák, tudod?
2: Ezt fárod el tőle? Ez nagyon szép.
1: Nem,
2: ja,
1: nem.
2: Istenem.
1: Nem. De
2: jó lehet veled élni. Addig boldogság élmény. Van, amíg bólogatsz, minden oké. Okay. Viszont a kaját meg kell mindig etetni, különben ideges. Meg ilyen
1: igen.
2: dolgok.
1: Igen.
2: És egész nap azon dolgozol, hogy Edina nyugodt legyen és boldog. Hát ez fantasztikus. Ezt nem tudok mit mondani erre. Jó. Ez egyszerűen fantasztikus élmény lehet.
1: Ez jó ez az üzenet. Jó ez az üzenet, van, hogy jött egy... A keresztneves tetkók, az a tuti, mikor magadra tetováltatod az illető nevét. Ja, igen.
2: Az biztos.
1: Igen, ilyen sztori is van a családban. Aki
2: a
1: magára,
2: családban nálatok?
1: Igen, aki magára tetováltatta a nőnek a nevét, istene szétmentek is után, hát nyilván az rajta maradt.
2: Ugye? Uh-huh. Láttam valamit, hogy ilyen képet, hogy Anna, ugye, Anna? Akkor szétmentek, akkor átalakítottak Anakondára, és tettek, hogy egy kígyó. Hát jó, most mit csinálsz?
1: De igen, találni. De figyelj, ez jó.
2: Szóval, ugye, a kérdés az, hogy mennyi idő után derül ki, és főleg az a baj, hogy ez a görgetős világban, amikor tényleg úgy váltogatjuk ezt is úgy, mint a minden mást, ugye?
1: Ez jó.
2: Szóval, ugye, a kérdés az, hogy mennyi idő után derül ki, és főleg az a baj, hogy ez a görgetős világban, amikor tényleg úgy váltogatjuk ezt is úgy, mint a minden mást, ugye? Akkor, hogy még olyan is van, hogy ugye

0: Különben mindenki maga lenne, ugye, hogy nyilván van ilyen is, nyilván. Meg a másik az, ami a legdurvább, hogy amikor elmegondoltam el, hogy tényleg ez egy kemény kategória, amikor pedig rájössz, hogy na, akkor ez most komoly lehet, ez most megérné, és akkor így, jó, de várja, én nem akarok elköteleződni.
1: Na, értelem még
0: Auf Wiedersehen, de hát, hogy én erre nem. Így az egyik hallgató, hogy Edinára tipikusan igaz a mondás, hogy szeres, etes, és soha ne hagyj el.
1: Én egy Garfield vagyok, látjátok? A, ő mondta, nem? Ő,
0: nem tudom.
1: Ő ráírja, ja, azt hiszem.
0: Tényleg ott van olyan, hogy etes, az biztos
1: igen.
0: volt.
1: Egyébként benne. Ez egy nagyon jó.
0: Szóval te egy kis Garfield vagy?
1: Igen. Ez nem vagyok olyan kis húsos, de egyébként igen.
0: Elégezed a kalóriát. Cserébe, úgyhogy ez végül is valahol,
1: jaj, ez jó, ez
0: valahol balanszban van.
1: Ez tetszik. Ez
0: na jó. De, Edina, mikor randiztál te utoljára? Hú, még az őskorban?
1: Gyerekkoromban,
0: ne. Gyerekkorodban!
1: Egyébként én már az óvodában randiztam.
0: Hogy randi? Na, hogy nézett ki egy randi az óviban?
1: Nyilván nem emlékszem, de tudom, hogy volt egy fiú, akit egyébként én nem szerettem, ha engem valaki puszil. Tehát, hogy én rögtön letöröltem, vagy megvártam.
0: Mi az, hogy...
1: Megvártam a valaki. Nem szeretem, valaki puszigatott.
0: De random, hogy oda megy valaki, és
1: igen,
0: egy
1: és én megvártam. Igen. De nekem szabadott.
0: Hogy te bizony puszigathattál
1: másokat? És én volt, hogy oda mentem valaki, és még pusziltam, és akkor hát mondtam, hogy hát akkor mi járunk. Kész.
0: Amúgy az igazság, hogy ez mennyire egyszerű lenne egy felnőtt korban.
1: Kérdez, oda vész, megpuszod, és akkor szia, te mostantól velem
0: igen, vagy. Igen.
1: Ez jó, nem? Képzel.
0: Random mész utcán valakinek, csak megfogod a kezét. Na, gyere. Megyünk enni, vagy mit tudom én. Éhes vagyok, etes meg.
1: Micsoda üzenet.
0: Na, milyen üzenet jött?
1: Ezt nem olvasom én fel. Ez neked
0: szóval. Én nekem kell beolvasnom?
1: Nem, muszáj beolvasnom.
0: De várja, hol nem látom.
1: Ati írt nekünk Viberen.
0: Ja. Hogy téged kolbászon kell tartani? Én ezt megígértem különben a napi műsorban különben, hogy a mai nap kihívása az, hogy nem fogom arra terelni a témát, hogy Edina kolbászról beszéljen.
1: Ahhoz képest. Úgyhogy... Látod?
0: Ne. Nem térünk ki megint.
1: Voltunk Edina már az újvidéki vásáron sült kolbász témában.
0: Csak megemlítettem, hogy van. És rögtön is mentünk át a mire is a bárányra.
1: Azt hittem, gurmánszkát fog küldeni, mert akkor letiltottam volna.
0: Nem, most ez az új, most Dobárdán Robi leszokott a gurmánszkára, vagy nem tudom, mi baj, most állandóan
1: megkízik. Helyette vesz 10 hamburgert, amikor.
0: Én nem tudom, hogy ez hova lehet továbbfejleszteni, még drága barátom, tényleg, de hát, hogy mi a következő. De hát, hogy... Ja, ha megyek útra, nem bírom az autóba enni a gurmánszkát. Jó, mondjuk az igaz. Én múltkor kicsesztem magam, elmentem ebbe a drive-thru-ba, hajnalán. És mondom, annyira ilyes voltam, mondom, muszáj ennem egy ilyen kis cheeseburgert, és beleharaptam, és így a ketchup az így
1: ja,
0: kiment így a kabátomra.
1: Valami más, ujjaj.
0: Mondom, basszus, mondom, ez sem könnyű enni, mint ahogy én gondoltam volna, vagy csak én...
1: Hát igen.
0: Nem tudom, mindig. Szóval mondja itt valaki, hogy próbáld meg azt, hogy sétál az utcán, valaki az odamész, van barátnőd? Nincs, most már van, megfogod a kérdést,
1: és mentek. Ez is tök amúgy jó. Kézed valaki, oda ment volna hozzád.
0: Hozzám?
1: Aha.
0: Ja, hát alapvetően szimpatikus, akkor persze. Ha nem, akkor megmondod, hogy hát bocs, ma nem.
1: Van barát, nincs. Akkor most már lesz. És így kézen fogva mentek, és így,
0: igen.
1: És így mentek fagyizni.
0: Vagy bármi. Szóval
1: vagy bármi, jó van,
0: nem,
1: esély
0: nem csak fagyi. Te rögtön édességre vinnéd, érted? Rögtön
1: édességre.
0: Meg ilyen őletek. Na mindegy, szóval igen, érdekes dolog ez a randizás, mert hogy egyszerűen... Igen, lehet, hogy különben az, amit te mondasz, hogy sokkal egyszerűbb lenne.
1: Mi?
0: Orra mész, direkt ja. Valaki ezt megmondott, hogy mik a szándékaid, igen vagy nem, kész, nem.
1: Hát figyelj, régen megmondták ezt.
0: Hogy?
1: Hát mesélj. Csak azt egy éjszakás kalandnak hívták.
0: Hát de nem úgy, hát most...
1: Hát jó, de nem arra gondolok, hanem nyilván akkor először kezdetbe tudod, már férfiak, meg persze nyilván nők is, de azért szerintem a férfiak azok olyanok voltak jobban, hogy így akartak.
0: Jó, én ezt értem, Edina, de most mi hirtelen ott voltunk, hogy valaki ez odamész, és megfogod a kezét, és elmész, és megeteted, vagy eztek egy fagyit. Innen hogy váltottunk arra rá, hogy megfogod a kezét, és elviszed szobára?
1: Hát Úgyhogy azért...
0: Ezért ez elég kalandó, eléggé kalandozó azért.
1: Azért, mert ez szerintem ez igaz volt, meg szerintem ez most is lehet, hogy így van, csak nyilván nem vagyunk benne. Nem ránk értem, hanem épp aki ilyenben van.
0: Te azért keményen behúzod magad a csőbe.
1: Nem.
0: Keményen behúzod magad.

0: Hol van most szó?
1: Aha. Ja, hogy nagy átlagba értem.
0: Igen.
1: Na szóval igen, 8 hét. 8 hét alatt kiderülnek a dolgok, azt mondják. Alapvetően különben azt kell mondjam, hogy azért az biztos.
0: Szerintem különben 8 hét alatt nem. És az azért, meg is indokolom, persze.
1: Na,
0: mert hogyha most teszem azt, valaki egy héten egyszer találkozik, vagy két hetente egyszer, akkor az, hogy neten beszélgettünk, és akkor kedvesek vagyunk, meg minden szép és jó, hát most oké, neten lehetünk kedvesek, meg mit tudom én, de ha együtt vagyunk 0-24, akkor nyilván...
1: Nem, különben reálisan, igen, reálisan ez az egész manapság, ez azért mi emberek elkomplikáljuk.
0: Főleg, ha valakinek a rossz napját találod el.
1: Ó, hát persze.
0: Az a legjobb.
1: Azért meg különben nagyon érdekes dolog nekem az, hogy van ez az ismerkedési periódus, ami amúgy tud érdekes lenni. Uh-huh. Meg izgalmas lenni, most több, stb. Utána ugye járnak az emberek úgy, hogy mindenki ugye szépen a másnak a legjobb oldalát látja.
0: Hát igen.
1: Ugye találkoztok néha erre, arra. Stb. Vagy eltűntek egy hétvégét, egy valami, akkor ott azért már látsz valamit, uh-huh. ugye, ilyen dolgokat. Hogy mossa a fogát, vagy nem tudom. Hogy issza a vizet, nem tudom, reggel, vagy nem is, most mondok valami hülyeséget, mindegy. Nem is tudom, nekem valami őrült indokat mondta az egyik haverom, amikor először maradt nála a lány, és reggel valami...
0: Mi, meddig ült a WC-n, vagy mi?
1: Nem, hanem valami ilyen, a vizet, hogy itt a valami, és mondta, hogy ez nem tudom, hát ez így biztos nem. Vagy tudom, hogy nálam, az én esetemben egy nő kiakadt, én hogy mosogathatok úgy, hogy folyik a víz? Hát miért nem töltöm meg a... Mondom, nem mindegy neked, hogy mosogatok, érted? Szóval ilyen legmeglepőbb...
0: Féltette a vízszámládat.
1: Igen, a legmeglepőbb na. Dolgok jönnek elő, és akkor a legszexibb, amikor együtt laktok. Az igen, de ha azt túléli valaki, akkor az tényleg, akkor már nagy esély
0: hát
1: van.
0: Hát igen.
1: Akkor már nagy esély van, de például van nekem saját szabályaim is például az egyik.
0: Na halljuk.
1: Fél év alatt én be sem mutatom senkinek. Senkinek.
0: De egyébként szerintem ezt sokan csinálják.
1: De én biztos, hogy nem fogok. Kézzétek, ő meg ezek, aztán holnap meg megy is tovább, vagy én.
0: Honnan tudok ilyet.
1: Tehát, hogy nem.
0: Aki... Jaj, Istenem.
1: Mit csinált szegényként?
0: Hát vannak ilyenek, hogy voltak ilyen... Van,
1: belendült?
0: Most is.
1: Belendült valaki.
0: És amint bemutatta, rá pár napra rá már szét is mentek. És ez milyen?
1: Na most tessék.
0: Ez az idő... Ez rossz.
1: Hát az kevés, nem?
0: Ez gáz. Hát is képzeld, itt bemutatod egy ország világnak. Nagyon új a kedvencem, ezek a fotók.
1: Fotók? Jó. Milyen fotók?
0: Hát amikor elárasztják a netet. Ezek a tipikus életem szerelme, örökkön, örökké. És akkor egy hét múlva meg már ott van, hogy egyedülálló.
1: Ja,
0: én ezeken, bocsánat, nem, de én ezeken egyrészt kiégek, egy időben kiégtem, főként jobban. Mostanság már földön fetrengve röhögök.
1: A social media, szerintem azért durva, mert azért azt csinálni, hogy például, és ezt rengeteg fel a lányokra jellemző nagyon durva, hogy együtt vagy valakivel, már nem fél éve, meg ilyen, két éve, meg három. És ha tényleg eljátszasz, hogy egy rohadt képed nincs kint a pasival, egy darab
0: akkor
1: képed
0: akkor te nem is vagytok együtt.
1: Hát azért ne haragudj, azért tényleg azért az... Mert mi? Mert még mindig egy nyitott történet vagy? Mert azért szereted, ha rád irkálnak? Meg azért szeretné, ha elmenni egy titkos randira? Mert ez erről szól.
0: Meg tipikusan hát persze van olyan is, aki mondta, hogy... Mert hogy nem feltétlen nekem, csak hallottam ezt.
1: Egy ismerősöd meséltem.
0: Igen. Hogy hát nem volt kint, hogy kapcsolatban vagytok, akkor ti azt hittem, hogy szakítottatok. És mondom, most nem rólam van szó, csak hogy így beszélgettünk, és mondom, hogy hát de most oké, hogy nincs kint, de valószínűleg nem a neten él, tehát hogy oké, hogy kommunikál, nem tudom.
1: Ja nem, az,
0: ezek,
1: ne,
0: de, hogy, de nem. Hát de nem volt kint a neten, hogy ti együtt vagytok.
1: Aha.
0: És akkor, hát jó, de hagyd már szegényt, hát hogy hagy, érted, tehát hogy nekem ez is egy ilyen fura, hogy
1: jó, viszont a másik az,
0: ha
1: hogy,
0: már ott nincs, akkor az nem is igaz.
1: Hát azért, mert alapvetően létezik egy ilyen, látom, hogy ettől valaki szemben, van akinek nem, van akinek megy, van akinek nem, de alapvetően van egy online jelenléti kultúra, ami szépen lassan kialakult. És azért megvannak a jelek, megvan, hogy ez most én tudom, hogy aki lesz egy kicsikét idősebb, lehet, hogy nem érti ezeket. Mondjuk lehet, hogy nem is kell, hogy értse, mindegy. De azért vannak itt bizonyos jelek, meg vannak bizonyos illemek, meg stb. Uh-huh. És például megismersz valaki, mondjuk most megismersz engem valahol, és volt, hogy amúgy nem tudom én mi az Instán, vagy valami, és így nem, én nem vagyok fönn sehol.
0: Hát igen.
1: Friki! Uh-huh. Ott valami nem stimmel.
0: De ahhoz hát képest az... szembe jön egy másik, ő meg már a QR kódot mutatja, hogy itt van az Instán, fojzéd le. Csekkod, hát oké,
1: de hát azért
0: köszi.
1: Az friki. Hát, azért az friki. Azzal valami nem stimmel. Általában igen. Ott azért valami baj van. az még elfogadható, hogy valaki fönn van, de nincs sok posztja. Áj, de oké.
0: Okay. Igen, de ott már jön az, hogy mert kamu, stb.
1: De azért, szóval na, megvan. Ez bármennyire fura, van egy bizonyos ilyen viselkedési norma, ami online megy, vannak jelek, vannak, ez egy csomó minden, tényleg.
0: Az biztos, igen.
1: De az tény, hogy neked egy olyan az oldalat, hogy például van tipikusan egy ilyen, mert ez lehet is sok mindenkinek meglepetés lesz, de például megismersz valakit, és van neki, nem tudom, 250 posztja, kép például, vagy videó, vagy tök mindegy, ahol mindig csak ő van rajta maga, és közben pedig van egy kapcsolata, vagy van egy akár férje, meg gyerekek, ilyeneket is tudok. Hűha, hát azért, én ott a férje helyébe feltennék hát egy-két kérdést, hogy azért.
0: Igen, oké, a gyerekeket nem tudom, tehát ezt ne pakoljuk netre, főleg ha kicsik, vagy mit tudom én, nyilván mindenkinek más a véleménye, de hát...
1: Igen, a gyerekeknél is van egy új trend, hogy kitakarjuk az arcát.
0: Igen, vagy tudom, háttal fotózzuk le őket, így vagy van, ilyenek, tehát van, hogy...
1: Úgyhogy mennek ezek a dolgok.
0: Igen.
1: Na, szóval és akkor ebbe a káoszba kére nekünk valahogy ugye ellavírozni, és akkor ebben ugye ez az első lépés, az a 8 hét. Na hát, erre varjatok gombot.
0: Hogy meddig lehet ezt elhúzni?
1: Gondolom, hogy sokan kiégtek ezen, de hát ez sajnos így van. Ez
0: a számolni fogják az emberek a heteket.
1: Hát jól van, számolják. A napokat. A percek.
0: És utána jönnek a pillanatokat. A
1: na így van.
0: Ott hallottam, és akkor a reggeliben is, képzeljétek, én megfogadtam.
1: Ez így van, 8:33 perc van.

0: Orbán.
1: Reklám. Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
7: Bomax.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC fiatal tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 88 96 098-as telefonszámon kapható. 063 88 96 098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
10: Média támogató a Pannon RTV.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce. Annó reggeli.
1: Nos, jubilómi fecske pályázatot hirdettek Szerbiában, amire 29-ig, május 29-ig lehet jelentkezni. Az első három helyezett pénzjutalomban részesül, de minden olyan háztartás kap ajándékot, ahol legalább egy aktív fecskefészek található. Nálatok otthon van-e fecskefészek?
2: Szerintem, akik ilyen állattartással gond, tudom, hogy nem kérdezte senki, de én elmondom, akik állattartással foglalkoznak, ott biztos sokan vannak, ne forgasd a szemedet.
1: Nem fogottam a szemem, hanem
2: figyelek. Az úgy rád néztem, és láttam, hogy mit csináltál azzal a kettővel ott.
1: Na?
2: Én négyen nézlek.
1: Én is téged. Szóval, de ne kokettálj velem itt a műsorban, itt élőben. Hát mit szól a család? Hát, hallgat téged apukád,
2: tudják, anyukád? Hogy egy jól nevelt, persze. Tudják, hogy jól nevelt lány vagyok.
1: Mit mondanak, hogy mit csinálsz te itt a rádióban? Szörnyű.
2: Azt na, szóval, hallani, hogy beszélek.
1: Ugye? Jó, van, oké. Okay. De miket? Ez a kérdés. Miket? Tényleg, nálatok megy ez a faluba, ez a mit szól a szomszéd?
2: Persze, de engem már őszintén nem érdekel, tehát hogy én abszolút nem.
1: Hát jó, oké, mert te kiléptél, de...
2: De amúgy se, hát...
1: Nem?
2: Nem.
1: Bár szóval,
2: és igen, igen, egyébként nyilván falun ez megy.
1: Szóval ez még megy még most
2: persze.
1: Is.
2: Persze.
1: Figyeljük hát, a szomszédok egymást,
2: hogy minden? Unatkoznának a népek. Wow.
1: Nem rossz,
2: ez nem
1: rossz.
2: Csak nálunk volt, hanem ez minden faluban így van.
1: Tényleg annyira sok hallgatónk van faluról. Tényleg, például Zoli nálatok, ez megy?
2: Nézd, figyelj, várj, nem az üzenet a lényeg, hanem figyelj, nézd a...
1: Mit? Nem látok odáig?
2: Hát
1: mit?
2: Ember! Várjál!
1: De ember!
2: Jönnek a családi
1: zenetek. Megy neki a nők, a menők! Én nem azt mondtam, hogy nem menők a nők. Azt mondja, ne engedj nekik a nők, a menők. Ezt üzeni?
2: Anyukám.
1: Neked anyukád?
2: De már apukám is írt üzenetet.
1: Az egész család itt van.
2: Itt van, látod, én nem tudtam, hogy mennyi fecskefészek van, de ezek szerint van otthon nálunk több is.
1: Igen, bizony.
2: Kell jelentkezni.
1: És Tihi is írta különben, és küldött képeket, hogy nála is van különben fecskefészek. Úgyhogy igen. Na hát akkor nagyon sok mindenki fog majd szerintem pályázni, vagy nem tudom, különben valaki már pályázott a hallgatóink közül erre.
2: Jó, tudom, tényleg... akkor Oromhegyesen, vagy most hülyeséget mondtam? Jó, nem tudom. Most lehet, hogy mást mondok. Egyszer egy Oromhegyesi kapta, vagy nyerte meg, vagy várja, valami volt.
1: Hát én ezt nem tudhatom.
2: Jó, várjál. Vagy lehet, hogy ez nem. De valami.
1: Az állításod igen, vagy nem. És
2: végül is, ugye?
1: Szóval most ide ennyi.
2: Várjál, mit is keresek? Fecskefészek. Tehát, ha valaki gyorsan tudja, jó. Így hallgatja.
1: Én közben elmondom, hogy különben az első helyezett 1 tonna kukoricát, a második 1 tonna búzát, a harmadik pedig 1 tonna árpát nyerhet.
2: Hát, nem vagyok én olyan hülye, itt van. 2023-ban. Oromhegyesi gazdaságnál fészkel a legtöbb füsti fecske. Tessék.
1: Oppa!
2: Milyen jó vagyok.
1: Ez ilyen valami ennyi. Megfejtetlen dolog, mint ennyi. Ahogy különben nem tudom, hogy azért van az a nagy, hát ugye aztán ment erről a vita, de Kikindán pedig állítok rengeteg a bagoly. És a körforgalomban annak idején mindenhol lehozta az újság, hogy az kitalálták, hogy a körforgalom közepére helyeznek egy ilyen totemet, ami egy baglyot fog ábrázolni, ami véletlenül úgy lett kialakítva, hogy egy ilyen nagy hengerformájú volt a totemnek az állvány, és a végén volt belefaragva egy bagolyfej, csak az nem jött át, hogy bagolyfej, és sajnos úgy lett ki, mint egy nagy fallosz, és nem értette senki, különben Kikindának miért ez a jele. És akkor magyarázták, hogy de hát ez igazából egy bagoly, és akkor mondták, hogy cseréljék már ezt le, mert ez így nem jön át különben, úgyhogy szerintem azóta le van cserélve, de mindegy, nem jártam arra. Azt mondja Tihi, én a 2 fészkemmel a labdába se bírok rúgni, de kapaszkodj, mert az van, hogy írják, hogy mindenki, aki, tehát mindenki kap ajándékot, akinek van legalább egy aktív fecskefészke, úgyhogy igazából nem tudom, hogy mit kaptok ajándékba, lehet, hogy egy töltőtollat, vagy valamit, fogalmam sincs. De hogy amúgy miért ne?
2: Aminek manapság hatalmas ereje van, mert mindenki is viszi azt.
1: A töltőtől?
2: Igen, az örökké írót.
1: Írja valaki, hogy a bagoly meg kiírtja a fecskéket, komolyan? Hát akkor azért költöztek oda biztos. Kikindállal átrepültek oda. Oromhegyesre?
2: Lehet.
1: Oda. Lehet, hogy ott vannak különben. Franz tudja. Na szóval ez van. Na akkor szüleid itt vannak velünk, akkor ők nem fognak jelentkezni?
2: De hogy nem, most már biztos.
1: Most már biztos.
2: Kényszerítem őket.
1: Főleg, ugye a Panner TV oldalán fönn van ez a cikk, hogy jubilómi fecskepályázatot hirdettek Szerbiában, és itt ugye a linkre lehet kattintani, és akkor lehet jelentkezni, úgyhogy nem más, nevezd be a szüleidet meglepetésnek.
2: Itt titokban.
1: Ati azt mondja, nálunk, várja, eltűntök az üzenetek. Várja. Miket írnak? Zoli például azt írja,
2: Sugárúton.
1: Szabadkai hallgatunk, a sugárút is tele van bagolja. Komolya?
2: Na hát.
1: Én sosem hallottam őket húagni. Bár mondjuk nem is sétálok soha sugárút, úgyhogy tök mindegy. Te szoktál sétálgatni a sugárúton?
2: Hát mostanságban, most, hogy kérdezed, nem.
1: Na ugye, hát ez, már ezért nem hallottuk. Azt mondja, itt a farmon legalább 10 aktív fecskefészek van nálunk, a szomszédok vigyáznak a házra. Mármint miért? A szomszédok vigyáznak a házra. Ja, a plecskák miatt. Ja, meg hogy ki mit mond. Aha. Ja, hogy a szomszédok vigyáznak rá. És a szomszéd mindig jobban tudja, mi történik nálam, mint én.
2: Igen, de ez
1: hát igen. Szóval jó. Igen. Azt mondja nekünk Zoli, hogy ott egyszerűen annyi a baga, hogy nem tudsz aludni este, mert huhognak állandóan. Komolyan? Sugárúta?
2: Én ezt mikre most derülnek először. Fények?
1: Figyelj! Ezért érdekes a reggeli műsor. Látod, mik ki nem derülnek, basszus. Na egyszerűen, mint 180-50 perc van, úgyhogy mindjárt jövünk
2: mindig
1: hírekkel.
2: Mindig elhallgattatsz minket. Engem. Hallgatókat. Téged is. Hallgatók nevében szóltam, összetartozunk. Örökön, örökké.
1: Téged és Edinát. Szóval pályázatok, mi pedig zenélünk, és mindjárt jövünk hírekkel.
2: Itt van, ennyi.

0: Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Múrahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet Múrahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb, ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Múrahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.múrahalom.hu.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
1: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz. Hírek röviden.
8: Szabadka városa a 2026-27-es tanévben is biztosítja az általános iskolai tankönyvek és munkafüzetek finanszírozását. A diákok az iskolai év során használt, jó állapotú tankönyveket a tanév végén kötelesek visszaszolgáltatni, mivel ezeket a következő évfolyam diákjai is használják majd. A munkafüzetekből minden tanévben új példányokat kapnak a tanulók. A tankönyvek visszajuttatásának határideje minden évben legkésőbb június 10-e. A program célja évről évre a szülők anyagi terheinek csökkentése.
9: Idén is gazdag zenei kínálattal és családi programokkal várja a látogatókat a Duna napok május 29-e és 31-e között Toróckon, az Európa Nosztra díjas székelyföldi magyar lakta faluban. Az évente megrendezett háromnapos eseménysorozat célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatásával a nemzeti identitás erősítése.
8: Május 18-a és 31-e között fokozott közlekedési ellenőrzést tart a szerbiai közlekedési rendőrség. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű jármű vezetői személy vesztette életét a szerbiai utakon. A minisztérium arra kéri a közlekedés résztvevőit, hogy tartsák be a szabályokat és legyenek fokozottan óvatosak, hogy csökkenjen a súlyos közlekedési balesetek száma.
4: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén felhős napos időnk lesz, 20 fokos csúcshőmérséklettel.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
11: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
12: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
13: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
14: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: közérdekű információ következik.
1: 9 óra 16 perckor.
2: Hát az a szituáció, hogy van is, meg nincs is. Nincs
1: is információ. De
2: valamiért a rendőrök már nincsenek, pedig mindig bejelentik, hogy ilyen halál komolyan, most nem tudom kiket fognak.
1: De lát, hogy még a nap hátra levő részében
2: szigorított ellenőrzés a most a biciklisek és a nem tudom, a motorosok és az autósok és a mindig szigorúak vagyunk a nemzetközi rendőrség is ezt csinálnak.
1: Na várjál, de lehet, hogy most valaki hallgatja és utána azt fogja mondani, hogy Péter, oda! Hazafele. Kiállítanak a sorból, és azt mondják, hogy nyisd a buksa!
2: Nyisd a buksa! Szapád fürit. Következő van, a határral kapcsolatban pedig annyi van igazából, hogy királyalam ártam 23 perc, az laza, hanem a Horgosér-Öszke 1, az 44
1: neked
2: perc.
1: Meg akartam jósolni.
2: Ja? Köszönjük. Ja, meg akartad jósolni?
1: Igen.
2: Szerbiába befelé pedig úgy át simán lehet jönni. Befelé tudod, mindig ezt szívesen fogadnak mindenkit. Gyertek.
1: Ja,
2: kifelé a magyarok meg úgy van, hogy
1: Ne gyertek vissza. Jó, van, okay. Nem kellettek.
2: Így vagy úgy, hát jó van, oké. Okay,
1: vigyázzatok, mert nem lesz víz Szabadkán, még Wasser. Pedig a 2. második helyi közösségben. Ott sem az egész helyi közösség területén, csak bizonyos utcákban. Ez a panonrtv.com-ra kattintva megtalálható, és 15 óráig nem lesz víz.
2: Igen, utána még olyan is van, különböző a mai és a holnapi napon Kertváros helyi közösség a szerencsés, hiszen ott vannak kihelyezve a nagy dög konténerek. Már mondom, hogy így van. Nem dög konténer, tehát nem a dögöt kell belevinni, hanem nagy.
1: Igen, félreértések elkerülése vége.
2: Dög nagy, igen.
1: És áram sem lesz ma több településen, mégpedig Kishegyes, Csantavér, Bácskosútfalva, Nagyfény, Kelebia, Szabadka, és te jó ég, ennyi.
2: Uh-huh. Úgyhogy ez van röviden. 9-18 perckor ennyit tudtunk nektek mondani.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása 024 561 112.

0: 2-es telefonszámon.
1: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Programajánló.
4: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
5: hellovajdaság.com
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: van ma reggeli. Jogában áll hallgatni.
1: 91.
2: Ez kellett volna az én rendőrös témámhoz.
3: Rendőrös témához?
2: Rendőr leszek titokban.
3: Na hát rendőr, Edina, figyeld a következőt. Valamelyik nap azt jönnek az egyik haverom, az semmi, mert valamikor voltak emberkertek. Mondom, az mi? Hát olyan, mint az állatkert, csak embereket mutogattak. Mondom, úgy biztos nem volt ilyen. Szerintem Budapesten is volt ilyen, mondom, biztos nem. Aztán nézzük a ChatGPT-n, vagy nézzük a Google-on, ahol akarod. Megnéztem, és így vannak. Most voltak. Mondom, micsoda.
2: Az erős durva, hogy vannak.
3: Hát de várjál, 94-ben még volt ilyen. Várjatok. Tehát oké, hogy az 1800-as évek végén ment ez. Majd mindjárt elmondom, mert ez őrület. Elolvastam, és mondom, ilyen nincs a Földön. Ilyen nincs a Földön. De Viktor, te hallottál ilyen valaha?
2: Viktor, visszahozza most.
3: Emberkert. Figyeld ezt. Azt mondja... Az történt, ez az egész történet igazából azért indult meg, mert volt egy fickó, ez a Karl Hagenbeck, aki kitalált, hogy az apjától örökölt állatokat, ilyen egzotikus állatokat, amiket ugye bírt így mutogatni, meg túlnézni, meg stb. És egy barátja tanácsára az első között hozatott be ugye különböző ilyen szamolyakat, meg lappokat, 1874-ben.
2: Ezek ilyen csoportok, nem népcsoportok.
3: Ja, népcsoportok. Figyeld ezt! Berendezett növény... egyszerűen berendezte ezeket a helyeket, növényeket, állatokat, kiegészítőket, mit tudom én, és ezek el kellett, hogy játsszák, hogy ők ott élnek.
2: Ki az a szerencsétlenek?
3: Na most ezeket az embereket nem kérdezték, hogy akarnak-e jönni, ezeket rendesen rendelték. Értitek? Ez egy olyan időszak, amikor ezeket az embereket rendeltek. Elmegyek Edinához, Edina, hoz nekem 10 szamoljakat. Szamoljat. Nem tudom, hogy kell mondani. Hozz nekem ilyeneket.
2: Szamarat hozok neked.
3: Szamajajakat hozzá nekem.
2: Jajajajajakat.
3: Kedül azt mondja, hogy oké, ennyibe kerül, és hozza őket.
2: 10 pezó.
3: Hihetetlen pezó. És akkor hozta. Tehát igazából full beállították ezt az ilyen, hogy élnek. Annyira sikeres volt ez a sztori, hogy a 19. század vége felé egyre elterjedtebbé kezdett ez válni. 1878 és 1889-es párizsi világkiállításon, figyelj ezt, a legfőbb attrakció az volt, hogy csináltak Negrófalut. 400 őslakost elloptak, és így bedobták. Paf!
2: Bocsánat, nem az a nevetik, hogy mekkora átéléssel, érted?
3: Én nem megőrülök ettől.
2: Bele mindjárt.
3: Ilyen nincs. Hát én ilyen hülyeséget nem, vagy ilyen szürreális dolgot nem hallottam 1000 év.
2: Jó, Istenem.
3: Fogtak 400, de azt mondja, Viktor, hozzá nekem 400 őst. Elment. Nem tudom, Afrikában mondom, nem tudom, unga-bunga.
2: Unga-bunga.
3: 400 embert így elvitt, érted? 400, az, minek rabolod? Vissza van Negró faluba, érted? Megőrülsz. És akkor jött a nyugati közönség, imádták. Van egy pár ilyen külön őrület. 1897-ben volt egy brüsszeli nemzetközi kiállítás, ahol egy teljes kongói falut épített. Várjál, figyeld! 1895-ös londoni Afrika kiállításon 80 szomáliai lakost raboltak el, és tették be, jó lesz ez így. Vagy éppen 1904-ben volt St. Louisban egy világkiállítás, oda is. Ott egy kicsikét túlzásba estek, ugyanis ott, tudjátok, hány embert raboltak el a kiállítás miatt? Kapaszkodjatok. 1100 embert raboltak el az élőhelyükről, hogy mutogassák a népnek. Értitek? Haláli.
2: Ki az a hülye, már bocsánat, aki elmegy és nézi az embereket?
3: Hát de akkor nem volt internet meg ilyesmi. Nem,
2: és
3: az újságban
2: sem. És...
3: Kézzel hallod, hey, vannak valami dígerek. De most abban az időben ez így ment. Hogy élek? Hát mit tudom, olyan kis szoknyában vannak, igen, feketék, hogy a feketék? Hát a feketék. Tényleg. És akkor mennek, de csak azok ott meg körülöttek így táncolni, meg mit tudom én, érted? Aztán később már volt olyan, hogy már az embereknek úgy már annyira nem volt érdekes, hogy nézni, hogy ők ott vannak, hanem akkor ilyen produkciókat kellett csinálniuk. Szóval ilyen katasztrófa.
2: Figyelj, de végülis logikus akkor, hogy átalakult ez, csak éppen mostanában nyilván nem lehet megcsinálni emberrel, megcsinálják állattal. Azokat is, tehát produkciózták.
3: Jó, de hát az utóbbi időben, persze, az utóbbi időben ezt azért visszafogják, mert most már mindenkinek joga van.
2: Az cseszne be, hogyha vittének el embereket, bár szerintem az nem lenne túl látogatott.
3: De figyelj, negró faluk nincsenek már. De nem azért, mert jogok meg ilyesmi, hanem a biznisz szétcseszte a háború. az első világháború. Azt mondják, mert hogy az első világháború után ez egyre nehezebb lett. Önnek külön öröm igazi. 1958-ban a brüsszeli világkiállításon egy teljes kongói falut azért bemutattak. Hogy ez, amúgy ez így van.
2: Van még.
3: Sőt, egy nagyon, az már durva volt, de 94-ben is volt egy ilyen példa, amikor francia safari parkot töltöttek meg egy elefántcsontparti közösséggel, annak ellenére, hogy az ország 1960-ban már hivatalos és elnyelte teljes függetlenségét Franciaországtól.
2: De hát, hogy szerencsétlen.
3: Ez az utolsó, amit itt tudunk. 94. Emberek, akkor mi már éltünk. Jó, Edina, nem biztos.
2: Edina, ja, te, én nem.
3: Edina, ő még picsike.
2: Én még pihentem. Én még
3: terbese voltam.
2: Levegőben voltam.
3: Nem látta ezt a szép világot, amikor mi emberparkok voltak, érted? Ő le. Na most a feltevődik francba. A kérdés, mert ez érdekel engem is a legjobban ebben az egészben. Na de mi lett az emberekkel? Most ezeket, mit csináltak ezek az emberekkel? Nem értettem, hogy most elrabolják, és akkor mi? Figyeld ezt. Fogják, elmennek. Szomáliába például.
2: Na, mindegy, elstímese, nem?
3: Ezt megőrülszettem. Fogták az emberek. Szup! Elmangeszolták őket. Mondták, hogy mától itt laktok. De nem úgy, hanem úgy, hogy volt neki szállásuk. Majdnem azt a rossz higiéniai körülmények, még egy katodatem, úgy, hogy egy hotelba gospodski el voltak szállás, olyan himi-humiba.
2: El voltak
3: szállás. Annyi kaját kaptak, hogy éppen éljenek. És akkor utána, amikor akció volt, és jöttek az emberek nézni őket, akkor ugye betették őket az ő kis környezetükbe. Konkrétan tényleg, mint az állatkertbe. Tehát, hogy be van zárva addig, amíg nem kell, hogy lássák, kiengedik őket az ő környezetükbe, amikor pedig ugye kell, hogy őket lássák. És utána, aki ezt a turnét, vagy ezt a kiállítást, ezt nem tudom, mit túlélte, meggondoljatok bele az étet,
2: hát igen, higiénia, semmi,
3: tehát vérhasba, meg tüdőgyulladás, mint pusztultak el sorba az emberek, katasztrófa. De ezt mit csináljuk, emberek? Mi vagyunk ilyenek, ezt csináljuk. Aki túlélte, annak az volt a jutalma, hogy visszavitték. Köszönjük, eleget kerestünk, Viktor, mehetsz haza. Visszavittek, dovigyénye. Szóval én, amikor ezt én is azért sok hülyeség, vagy ilyen fura dolgot olvastam az évek alatt, de én nekem ez teljesen kimaradt, hogy emberkertek vannak. Vagyis voltak, bocsánat.
2: Migrófalú. Milyen törzs tagja vagyok, képzeld.
3: Milyen voltam. Törzs?
2: Hát, hogy jó, hogy nem ilyen törzs tagja vagyok. Voltam. Leszek.
3: Leszek? Azt
2: hát
3: mondtam?
2: Nem leszek.
3: Ja, hogy nem leszel ilyen törzs tagja. Te biztos, hogy valami sámánnő lennél. Rázád ugye a csontjaidat, hogy lennék a kis, ott az a kis zacskódaiben, nem zacskó, hanem az a szatyor, vagy minek hívják. Hát az a kis valami lópimpira, amiben vannak az a csontok, és akkor bírod úgy rázni, meg úgy kiöntöd a földre, és akkor Viktor, láttam a jövőt! Tudod, ilyen hülyeségek.
2: Hogyan?
3: Téged ilyenek
2: tudom. Képzel!
3: Ha valahogy
2: elképzel. Hamán így tudsz elképzelni.
3: Aha.
2: Képzeld! Képzeld az ökán abba a szoknyában, mint azok a törzsek, azt így nyomja így.
3: Kicsoda, én?
2: Te.
3: Hát nem tudom.
2: Kis szoknyás.
3: Azért neked, szóval az én fantáziám is tényleg is szárnya, de hogy neked mindig ilyen szexuális minden, az nem hiszem el. Most tényleg a kis szoknyába akarsz táncoltatni, ahogy hívják a dzsungel közepén? Miközben te rázod a csontokat, és jósolsz a Viktornak? Te tényleg, veled valami tényleg nem stimmel.
2: Ilyen beteg történet.
3: Veled valami tényleg nem stimmel. Hát én az szörnyű. Jó, hogy nem úgy kézettél, ha valami kis, nem tudom, pálma levél van csak rajtam, vagy nem tudom.
2: Kérdez, jönnek a kis nők, és így közben legyeznek.
3: Jó van, kezdünk megérkezni. Kezdünk.
2: Most már nőket is behoztam a történetbe.
3: Kezdjük, így azért már kezd vonzó lenni a történet. Na mindegy, szóval hát őrület. Hát ennyi, na ez a napi sok. Jó, de hát, hogy na, Viktor, te mit szólsz ezt külön? Azért nem semmi, ez egy rohadt élet.
2: Viktor menne, és rázna a buláját.
3: Mindig elszabadul, mindig elszabadul a pokol, amikor Edina itt van. Értetek, hihetetlen.
2: Szemel szedett hazugság.
3: Edina ilyen a műsor, aztán eloltódik ez a piros lámba, és egy kis szende kis lány.
2: Hát akkor játszok.
3: De amikor megszólal, hihetetlen. Na jó van, hát 94-ben szerintem valami zenéjünk, jó? Valami, tudod, Safri Duo, nem az most volt, de nem tudom. Alane, tedd be azt az, emlékszel? De mi annak a címe? Nem tudod így ennyiből?
2: Hát ebből még én sem tudom.
3: Vesz. WES. Szerintem így hívják. És Alane a dal címe.
2: Címa. Címa is jó az.
3: Vesz. Alane. Hát tudjátok, hogy Alane, Alane, Omane. Alane.
2: Nem készültem fel a mai
3: Alane. Micsoda, mire nem készültem?
2: Nem készültem fel erre az éneklésre.
3: Hát ne, ott van illet.
2: Kézed, rádió egy. Mi jó, hogy nem énekelni kell a műsorban.
3: Ott van az eredeti, azt ad, azt a sárgát, hogy mi az. Hát. Eto.
2: Kíváncsi vagyok, hogy mi
3: ez
2: a
3: kis Afrika. Zene. Afrikai.
2: Jézusom!
3: Várja, Bozsát, ez az eleje. Na, figyelj!
2: Elvont.
3: Készítsd a kis szoknyára.
2: Viktor!

0: Köszönjük, hogy minket választottak!
1: Jaj, ezt el kell mondjam. Egyébként ezzel már készültem egy órája, csak mindig elfelejtettem. Ma 49 éves Natália Oreiro vadangyalból.
2: Éneked.
1: Ist, azt nem akarja senki hallani.
2: Éneked.
1: Egyébként, nem! Nem.
2: Gyerünk együtt.
1: Nem.
2: Hájjájá,
1: mor. Egyébként nagyon durva.
2: Mi a durva?
1: Semmi, ezt hittem, jó, semmi.
2: Erre készültél egy órája, hogy azt mondta, hogy 49 éves a Natália... Vagy Natália Oreo?
1: Igen, sőt, mondjak, nem. Mondok még jobbat, Oroszlán Szonya is pont 49 éves.
2: Na, szuper.
1: Igen, és 21 éve mutatták be Csillagok háborúja 3. Egész est is amerikai filmek.
2: És milyen oldalt nézed ezen a napon?
1: Igen. Isten éltessen Natália Oreiro.
2: Ez volt a nagy trükköd, amivel készültél egész nap?
1: Igen. Én is tegyek bele valamit a mai műsorban.
2: Tettél eleget. Na hát, aki hölgyem és uraim itt volt veletek, azt gondolom, hogy feltűnt.
1: Igen, nem ajánlott elfelejteni ezt a nevet, beleívódik a történelembe.
2: Ugye?
1: Zekán Péter.
2: Meg hát, igen, köszönöm szépen. Meg hát Edina, aki ma is hozta a lendület és energiát, amire szükségünk is volt már, úgyhogy ez teljesen jó volt. Tehát itt volt velünk Nagy Viktor. Köszönjük szépen a figyelmet.
1: Aki marad is.
2: És ilyen nincs tényleg. Úgyhogy szép napot,
1: de
2: holnap
1: jövök
2: találkozunk.
1: Na.
2: Mi, holnap presszózol?
1: Igen.
2: Na, én meg reggelizek. 9:47 perc van, sziasztok!
1: Hello!

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
6: Miért?
1: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
5: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
7: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
5: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
8: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
11: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. A szenyekügy minden érintettje ellen eljárást indítanak, nyilatkozta Dragan Vasiljevic a szerbiai RTV műsorában. A rendőrigazgató elismerte, hogy a történtek negatív fényt vetnek a rendőrségre, ugyanakkor hangsúlyozta, az eset végül azt fogja bizonyítani, hogy egyetlen egyén sem helyezheti magát az intézmények fölé. A hatóságok jelenleg is keresik a szenyeki éttermi lövöldözés után eltűnt A.N. holttestét. A kutatásban a szerb biztonsági szolgálatok szinte minden elérhető erőforrását bevonták. A katonaság és a csendőrség tagjai jelenleg az India melletti Járkovci-tó környékét fésülik át. Vasiljevic kiemelte, hogy egy új miniszteri utasítás értelmében jelentősen szigorodnak a kritériumok a törvénysértést elkövető hatósági személyekkel szemben. Hangsúlyozta, hogy a rendőrök a jövőben kizárólag felettesi engedéllyel vállalhatnak másodállást, és munkájuk során semmilyen körülmények között sem élhetnek a rendőri jogköreikkel. Szerbia kormánya döntést hozott az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentéséről, amely május végéig lesz érvényben, jelentette meg a hivatalos közlönyben. Az olmozott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár lesz, az ólommentes benziné 57,6 dinár literenként, míg a gázolai 59,23 dinár literenként. A döntést május 14-én hozták meg a nyersolaj világpiaci árának növekedése miatt. Szabadka városa a 2026-2027-es tanévben is biztosítja az általános iskolai tankönyvek és munkafüzetek finanszírozását. A diákok az iskolai év során használt jó állapotú tankönyveket a tanév végén kötelesek visszaszolgáltatni, mivel ezeket a következő évfolyamok diákjai is használják majd. A munkafüzetekből minden tanévben új példányokat kapnak a tanulók. A tankönyvek visszajuttatásának határideje minden évben legkésőbb június 10-e. Jászmina Sztevánovics, a Szabadkai Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára hangsúlyozta, a program célja évről évre a szülők anyagi terheinek csökkentése. Június 18-a és 22-e között tartják a Homeland Fesztivált, amelynek a nyári mozi színházi közösség kelebiai székhelye ad otthont. A rendezvény sorozat egyik kiemelt programját, a Csinszka koncertet pedig a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban tartják. A fesztivál hivatalos megnyitója Szerda Zsófi Képmegállók című kiállításával indul június 18-án este 8 órától. A részletes program és a további részletek a fesztivál hivatalos honlapján a nyarimozi.com oldalon érhetők el. Az esemény média támogatója a Pannon RTV.
4: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén már 21 fok van, Szerbia nagy részén enyhén vagy közepesen felhős idő várható, hosszabb napos időszakokkal, a szél gyenge, mérsékelt erősségű lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 Celsius fok körül alakul.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
12: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Egy erős fekete? Vagy egy habos teljes? Ahogy te szereted. Pannon Presto.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, 10 óra 15 perc van, és el is kezdjük a Pannon Presszót, elmondom, milyen témákat hoztam nektek a mai napra. Szó lesz a mai Pannon Presszóban a 12. Folk Music Fest népzenei fesztiválról, amit május 30-án és 31-én tartanak majd Palicson. Megtudhatjátok a legfontosabb programokat, illetve azt, hogy kik adnak koncertet, és mi mindenre lehet számítani. Ezen a hétvégén Juhász Gábor, a szervező érkezik majd a stúdióba, és mondja el nekünk a részleteket. Még lehet jelentkezni az első zentai félmaratonra, erről is minden fontos tudnivalót a szervező, az ötletgazda fog majd nekünk elmondani, aki nem más, mint Nagy Gellért Béla. A Potápi Tehetségprogram egyik nyertese a horgosi Tilinkó Luca, őt is megismerhetitek majd a mai Pannon Presszóban. Vele Dóró Alen készített még a múlt héten egy beszélgetést, úgyhogy Alen és Luca beszélgetését hallhatjátok majd. És hát a Pannon Presszó utolsó órájában a 23. Vajdasági Szabad Egyetem programjáról lesz majd szó, ugyanis, ahogy a szervezők azt elmondták, minden összeállt az idei Szabad Egyetemre. Halász Zoltán, a WIFO alelnöke és marketing PR referense, valamint Dodás Benjamin, a Szabad Egyetem PR koordinátora érkezik majd a stúdióba, tehát a 23. Vajdasági Szabad Egyetemről szólunk a Presszó utolsó órájában. Egészen 14 óráig itt lesz veletek Nagy Viktor, aki a hangtechnikusunk, és én pedig itt vagyok a mikrofonnál, Balogh Sára

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.erre

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények, táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panompresszó.
1: Ahogy azt említettem, szó lesz a mai Panompresszóban a 12. Folk Music Fest népzenei fesztiválról, amit május 30-án és 31-én tartanak Palicson. Juhász Gábor itt is van a stúdióban, ő fogja elmondani a részleteket. Szia Gábor!
2: Szia Sári, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is!
1: Hát 12. Folk Music Fest népzenei fesztivál, mi mindennel készültök az idei évben?
2: Nagyon sok színes programunk lesz idén. Az elejétől kezdve igazából a Folk Music Festnek az a küldetése, hogy a népzenét közelebb hozza az emberekhez, hogy be tudjuk vinni nekik a hétköznapjaikba, akár ugye közben a nappalijukba, az utcán összefussanak vele, az interneten megjelenjen minél több helyen, és hogy egy olyan közegbe tudjuk vinni a palicsi idegenforgalmi övezetnek a központjába, ugye a palicsi Vigadó teraszára, ahogy legtöbben ismerik a nagy teraszra, és annak a környékére, ahol rengetegen megfordulnak, ahova könnyű eljutni, ahol sok ember le tud parkolni, ahol gyönyörű épületek között tudjuk bemutatni a népzenei kincsét, a Kárpát-medencének a magyar népzenét, illetve a velünk együtt élő népeknek a népzenéjét. Ez a legeleje óta ez az egyik legfontosabb küldetésünk, és én azt gondolom, hogy idén is valami hasonló szellemben sikerült összerakni a fesztiválnak a programját, és hál' Istennek nagy neveket is meg tudtunk szólítani, hál' Istennek a támogatóinak köszönhetően nagy neveket el tudtunk ide hozni Palicsra, és én azt gondolom, hogy idén az eddig bármilyen programunkat fölülmúló koncertekkel tudunk az embereknek előrukkolni, és én nagyon-nagyon remélem, hogy sokan eljönnek, hogy szép idő lesz, és hogy május 30-án és 31-én valóban a népzene ünnepét tudjuk megtartani Palicson.
1: Említetted, hogy idén nagy nevek érkeznek majd Palicsra, hát említsünk meg egy pár fellépőt.
2: Hát ugye a legnagyobb név a fellépő között az a Magyar Banda. Uh-huh. A Magyar Banda az elmúlt években egy forradalmat hajtott végre a népzenei berkekben. Kiváló népzenészek, akiket én már 15-20 éve ismerek, és tényleg a szakmának a legjavát képviselik. Egy olyan irányzatba mentek át, hogy a népzenét fiatalosan, bulisan, olyan szövegekkel, amit igazából ők maguk írnak, népi stílusban, de mégis a mai fiatalokhoz szóló környezetben, köntösben, csillogó videóklippekkel, nagy sütögetéstős házi bulik, medencés buli, meg a Dunán való ilyen motorcsónakozás, meg ilyen köntösben mutatják be népzenét, és ez nagyon-nagyon népszerűvé vált a fiatalok környékén. Körében. Uh-huh. Az elmúlt években olyan koncerteket tartottak, például én tavaly voltam a színen a koncertjéken, ugye itt Szegeden a Szegedi Ifjúsági Napoknak az egyik fesztiválnapján, és akkora tömeg jött rá, és akkora buli volt, akkora közös éneklések voltak ezek a fiatalok, azt lehet mondani, hogy gyerekek, mert tizenévesek is vannak köztük, akik tudják az összes szöveget kívülről, és együtt éneklik a frontemberrel, ugye, aki az ifjabb Szerényi Béla, egy nagyon magával ragadó személyiség, valakinek szimpatikus, valakinek nem annyira, de az a lényeg, hogy beszélnek róla igazából. Igen. Tehát tényleg egy ilyen sztár lett ebbe a mi kis népzenei közegünkbe, és nem is csak a népzenei közegünkbe, hanem az egész magyarországi tavalyi fesztivál szezonnak egy meghatározó zenekara volt a Magyar Banda, és őket sikerült ide elhozni Palicsra.
1: És ők voltak tavaly itt Vajdaságban is.
2: Igen, Topolyán, a Száma Fesztiválon, és ott voltam azon a koncerten, és az a déli órákban volt ilyen 1 óra, 2 óra körül, és ott is nagyon sokan összejöttek, és ott is mindenki, én ott középen álltam, és előttem, utána minden felé tele volt fiatalokkal, Vajdaságból, nagyon sok helyről jöttek, Magyarországról is jöttek, ugye ingyenes koncert a Szárma Fesztiválon, és nálunk is ugye ingyenesek lesznek ezek a koncertek, tehát el lehet jönni, meg lehet ezeket a kiváló előadókat nézni, és hát ott is egy nagyon nagy hangulat volt, és én itt is nagyon reménykedek abban, hogy ugye 19 órai kezdettel lesz szombaton, ez nem annyira korán van, hogy mondjuk így a délutáni órá, de azért nincs is annyira késő, hogy a fiatalok, vagy a gyerekes családok, hogy ne jöjjenek éppen el rá. Úgyhogy én azt remélem, hogy erre nagyon sokan fognak jönni szombat este. Ha az idő is velünk lesz, én biztos vagyok benne, hogy itt rengetegen lesznek. És akkor ugye azt is el kell mondani, hogy előtte kiváló vajdasági fiatal zenekarok lépnek fel, ugye a Rózsafa zenekar és a Súlyom zenekar, ők zentaiak és kanizsaiak, mind a kettő nagyon jól szerepelt most a KNV-n, ugye a Középiskolások Népművészeti Vetélkedőjén. Nekünk ez hagyományunk, hogy a fiatal zenekarokat fölkaroljuk, tehát annak idején az egyik első koncertjét a Folk Music Festen nálunk tartotta a Fokor zenekar, utána a Duhaj zenekar is nagyon sokat, de ugyanúgy a Pendergő, ugyanúgy a Horgosi fiatalok. Tehát, hogy ezek mindnek mi helyet biztosítunk, és mondjuk egy magyar banda előtt föllépni, az önök is egy nagyon nagy élmény lesz, az biztos. A magyar banda után szombat este a Szélműves tart koncertet és táncázat. Hát itt ezt azt kell róla tudnunk, hogy ők részfúvós zenét játszanak, magyar zenét, elsősorban moldvai, illetve bukovinai zenéket. Kicsit van benne romános hatás is, de ez magyar tánczene és óriási buli ez is. Tehát itt is a három szaxofon van, tuba, harmonika, dobok, tehát egy olyan zenei összeállítás, ami magával ragadja az embereket, és ők azt hiszem, hogy tavaly a Malom Fesztiválon voltak, és láttam egy videót, és ott is egy nagyon nagy ilyen buli alakult ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar banda koncert után ez a szélműves koncert és táncház, ez egy szintén egy nagy mulatságnak az előjelét mutatja. Úgyhogy a szombat esténk az tényleg ilyen bulis hangulatba fog menni, fiatalos hangulatba, de ettől még mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, és hát biztos, hogy nagyon nagy élmény lesz ez mindenkinek.
1: És vasárnap mi az, amire számíthatnak a kilátogatók?
2: A vasárnap az folyamatosan a családoknak szól, tehát hogy mindig igyekszünk már délutánra a családi programokkal várni a közönséget, ugye kettőtől már kezdődik a kirakodóvásár, lehet érkezni, ott előttünk lesz egy ilyen futóverseny, ugye a Vermes Lajos napoknak keretében, addigra fognak nagyjából beérkezni, amikor nálunk elkezdődnek ezek a családi és gyerekprogramok, ugye jönni fog a Van der Woodnak a fajáték parkja, tehát ilyen népi fajátékokat tudnak majd játszani a gyerekek, a Falu Kompániának lesz ott egy foglalkozása a gyerekekkel. Lesz egy előadás, a Huszárgyerek, amit játszottunk a tavasz folyamán nagyon sokat a Falu Kompániával, itt Vajdaságban, meg Magyarországon is. Utána ugye egy kézműves kirakodóvásár várható a Vigadónak a másik teraszán, ugye, mert ugye a Vigadónak kettő teraszán, az egyikén van a koncertek, a másikon van ez a kirakodóvásár, ott lehet ugye nézelődni, vásárolgatni, lesznek borászok, lesz kürtöskolás, lesz ott egy ilyen gasztro kamion, ahol lehet majd vásárolni ételeket, mindenféle finomságokat, és hát igazából ez lesz a színpadon kívüli része a dolognak, utána 16 órától lesz egy hivatalos megnyitó, utána ugye a házigazda juhászenekar fog fölépni a Vándorlás Vajdaságban című koncertjével, ezt is tavaly nagyon sok helyre vittük Vajdaságban, és hát most Palicson is ezt a koncertünket bemutatjuk, majd következik az egyik állandó föllépünk, a Rávnica együttes, akik ugye az itteni tamburás hagyományokat képviselik, ők ugye horvát, szerb, bunyevác, és hát valamennyi magyar zenét is játszanak, úgyhogy őket szerintem nem kell bemutatni az itteni közönségnek, nagyon-nagyon szeretik, és nagyon-nagyon sokan direkt a Rávnicára jönnek ki, mert ők is nagyon sok helyen muzsikálnak, meg ők a Zvonko Bogdánt kísérik mindenfelé, meg ők is, tehát általában olyan helyeken játszanak, ahol vagy belépőt kell fizetni, vagy egy ilyen elegáns étterembe be kell ülni. Itt meg el lehet jönni, le lehet ülni a Vigadó teraszán, és lehet élvezni ezt a gyönyörű tambura zenét, amit ugye a Vajdaságban egy kuriózum. És akkor majd, ha tamburánál tartunk, akkor a Vajdasági Magyar Tambura Zene egyik meghatározó zenekara, a Mendikus Tambura Zenekar fog utána föllépni. Őket szintén nem nagyon kell bemutatni, hiszen ők is itt a környéken rengeteg helyen lépnek föl, sőt, igazából nagyon sok helyen most már a Kárpát-medencébe, Erdélybe, Magyarországra is hívják őket, és hát nagyon örülök neki, hogy így ki teljesedett a csantavéri tambura muzsika az elmúlt években. Utána pedig, hogy fokozzuk még ezt a Vajdaságra jellemző együttélést, ugye a szerbek, magyarok, horvátok közötti együttélést, a Vujicic együttes koncertjére lehet számítani. Ők a Táncház mozgalom egyik meghatározó zenekara. Ugye a 70-es években a muzsikás zenekar alakult meg szinte az elsők között, meg a Sebő együttes, és ővelük párhuzamosan a Vujicic együttes ott Budapesten, Szentendrén a délszláv hagyományokat elevenítette föl az ottani magyarországi szerbeknek a hagyományait. Ugye ott Szentendre környékén, Pomász környékén vannak szerb kolóniák, és az ő hagyományaikat elevenítette föl, és annyira jól sikerült ez nekik, hogy a táncház mozgalomnak az elejétől kezdve a magyar táncok mellett mindig a táncházakba táncoltak délszláv táncokat is. Tehát mindig ment a kóló is, mindig ment a mindenféle akár bugyevát, vagy akár horvát, vagy akár macedon, mert ők tényleg az egész délszláv kultúrát a magukénak tudják, és ez várható majd itt majd, hogy ezt a nagy délszláv tudást, amit ők az évtizedek óta magukévá tették, ezt most át fogják nekünk adni, és őrülünk azt is kell tudni, hogy ők 2014-ben Kossuth díjasok lettek. Tehát ők egy nagyon-nagyon elismert zenekar, a világ minden táján játszottak már. És hát ugye az Eredics Gábor, aki a vezetőjük, ők a felszállott a pávába volt ugye zsűritag, meg most a Dankó Rádiónak az igazgatója, tehát ezek valóban egy nagyon-nagyon-nagyon komoly szakmai színvonalat képviselnek ezek a zenészek. És amikor a Vujicic együttesnek a koncertje lemegy, utána maradunk továbbra is a tamburánál, mert a Danubia Tambura Zenekar fog muzsikálni, ők Baja környékéről, Sükösdről, illetve ott Bátaszékről valósiak, és hát nagyon jól tudják előadni az ottani magyar, roma és délszláv zenét. Tehát itt is egy ilyen több rétű muzsika fog következni, ahol magyar népdalkincs is várható, roma népdalkincs is várható, és délszláv népdalkincs is várható, és ezzel fejeződik igazából a koncerteknek a sora a Folk Music Festen, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon gazdag és erős műsor, ami Palicson várja a közönséget május 30-án és 31-én.
1: Így van, nagyon színes programnak ígér, kísérő programokkal is tele van ez a két nap. Egy hallgatón kérdezi egyébként, hogy mikor lesz ez a tambura zene, tehát még egyszer elmondjuk, május 30-án és 31-én.
2: A tamburás nap az inkább a 31-én, inkább vasárnap, már akkor ki lehet jönni már délután 4 óra környékén, és délután 4-től este 10-ig körülbelül tambura zene fog szólni a Palicsi Vigadónak a teraszán, és ott tényleg gyönyörű, kirakodóvásár, borutca, gasztrosorok, ahogy azt egy fesztiválnak, ahogy ki kéne, hogy nézzen, mi nagyon sok helyen járunk Európában, még Magyarországon fesztiválokon, és hát azokat a tapasztalatokat, amiket ott látunk, azokat próbáljuk ide hozni, hogy a színpadi program mellett, ami igazán magas színvonalú, az egésznek a körítése is meglegyen, hogy tényleg egy fesztivál hangulatot lehessen ennek a két napnak ott Palicson.
1: Nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy elmondtad a részleteket. Hallgatók pedig ne feledjék, május 30-31-e Palicson a Vigadónál, nagy terasznál, ki hogy ismeri, Folk Music Fest népzenei fesztivál. Everybody gets high sometimes, you know.

0: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv
4: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95 Medic poliklinika, Szabadka.
1: Műsorajánló.
2: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
5: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
6: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió? Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
4: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. A szerb parlament képviselői ma folytatják azt az ülést, amelyen a választási törvénycsomag módosításait vitatják meg. A módosítások célja az ODIHR ajánlásainak teljesítése a választási feltételek javítása érdekében. Az ülés 10 órakor kezdődött. A kegyelmi botrány dokumentumának részleteit ismertette rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A 2024 elején kirobbant kegyelmi ügy során Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelmet adott a Bicskei Gyermekotthon igazgató helyettesének, K. Endrének, aki segített eltitkolni az igazgató pedofil bűncselekményeit. A politikai nyomás hatására napokon belül lemondott Novák Katalin államfő és Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, aki a kegyelmi kérvényt ellen jegyezte. A ma bemutatott dokumentum kitér a Hunia ügyre is, azaz a budaházi perre. A Hunia mozgalom tagjait azzal vádolták, hogy 2007 és 2009 között terrorcselekményeket követtek el. A másfél évtizeden át húzódó rendkívül megosztó ügy végére 2023-ban került pont, amikor Novák Katalin köztársasági elnök kegyelemben részesítette a jogerősen elítélt budaházit és társait. Leszakadt a híd korlátjának egy darabja a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti Gradiska határátkelő helyen. Emiatt járművek és gyalogosok sem közlekedhetnek az érintett szakaszon. A korlátszerkezet eddig tisztázatlan körülmények között omlott be, az első információk szerint nincsenek sérültek. Zoran Adzsic, Gradiska polgármestere ma arról szólította fel, hogy nyissák meg a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti új hidat és határátkelőt, miután a régi hidat le kellett zárni a betonszerkezet és a korlát egy részének beomlása miatt, ami teljes közlekedési káoszt okozott. Adzsic kijelentette, hogy a puszta szerencsének köszönhető, hogy a gyalogosút és a korlát éjszakai beomlásakor senki sem vesztette életét. Részegen, jogosítvány nélkül száguldott 182 kilométeres sebességgel egy férfi Új-Belgrádban. A 20 éves VT-t, aki egy golf típusú személygépkocsit vezetett, hajnali 2 órakor állították meg a rendőrök. 182 kilométeres óránkénti sebességgel száguldott az autóút azon szakaszán, ahol 80 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőr súlyos alkoholos befolyásoltság alatt állt. A szonda ugyanis 1,31 ezrelékes véralkohol szintet mutatott ki a szervezetében. Emellett a járművet vezetői engedély nélkül vezette, mivel azt korábban büntetőpontok miatt már bevonták tőle. A sofőrt kizárták a forgalomból és őrizetbe vették. Erőszakos vezetés és egyéb súlyos közlekedési kihágások miatt indult ellene eljárás.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 22 fokot mutat a hőmérő, ma a legmagasabb érték 23 Celsius fok körül alakul. Szerdától változékony időjárásra van kilátás, ugyanakkor fokozatos felmelegedés kezdődik.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Pannon Presszó. Pörgesd fel a napod!
1: Még lehet jelentkezni az első zentai félmaratonra, amit május 31-én tartanak a tiszamenti városban. Minden fontos információt az ötletgazdától, szervezőtől, Nagy Gellért Bélától fogunk megtudni a következő percekben. Bélát pedig itt köszöntöm a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
2: Tiszteletem és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát ugye első zentai félmaratonról van szó. Mi hívta életre igazából ezt az eseményt?
2: Ezt az eseményt igazából egy régi vágy, egy régi ötlet, ami még 2019-ben fogalmazódott meg bennem, ugyanis már akkor elég jó benne voltam a futás világába, és jártam az utcai versenyeket, stb. És ugye adott volt egy gyönyörű város, Zenta, ahol ugye fejemben én már elképzeltem, hogy akár meg lehetne itt is valósítani egy ilyen eseményt, vagy egy ilyen hasonlót, mint ami ugye másik városokban. És viszont akkor még jobban fókuszáltam a saját karrieremre, inkább a saját karrierépítés szempont volt még akkor a fő cél, úgyhogy ezt egy picikét hagytam még érni. Egészen tavaly nyárig, amikor már ott megalakult egy teljes kép, egy csapat, akivel tudnánk ezt kezdeni, és akkor onnan elkezdtük a szervezést.
1: Ugye, ahogy említettem, május 31-én, tehát jövő vasárnap lesz ez a félmaraton. Milyen távokra lehet nevezni?
2: Amire lehet nevezni, lesz 5 kilométeres távunk, 10, illetve félmaraton, azaz a 21,1 kilométeres táv. Amit még el szeretnék mondani, hogy mind a három pályánk egy pici eltéréssel ugyanazon az útvonalon megy, nemzetközileg elismert hitelesített pályáról van szó, ami nem mondható el mindegyikre, ami erre a térségben van. Úgyhogy ez is még egy nagy előny, illetve közvetlen ezeket a futamokat 11 órai kezdettel indul, ezeket egy jelképes gyerekfutás előz meg. Ott korcsoportok lesz majd szétosztva a futam, és utána pedig indul a főverseny.
1: Honnan indul a verseny, a főverseny?
2: Városközpontból indul, és Zenta város utcáit érintve egészen a vásártér felé, majd egy gyönyörű Tiszaparton, ahol ugye Gesztenye fasor végig vezeti a pályát, egészen a Tisza part mentén jövünk vissza a városközpontba. Szóval egy egész ilyen látkép az egész pálya. Tehát valójában mindenhol leszünk egy kicsit.
1: Hát igen, és Zentának is azért vannak látványosságai, ott a gyönyörű Tisza part, ahogy maga is említette, a városháza is egy nagyon impozáns épület, úgyhogy lesz látnivaló futás közben.
2: Zentai csata emlékmű.
1: Így van, így van, így van. Lesz sok látnivaló a futóknak. Meddig lehet jelentkezni a félmaratonra?
2: A jelentkezési határidő a trka.rs oldalán május 22-éig lehet, tehát péntek, most péntek, viszont a verseny napjára is hagyunk még mindegyik távból minimális mennyiségű startszámot, de ez korlátozott, és akkor annyival, hogy ez ebben az esetben nem teljes a startcsomag.
1: Van-e valamilyen benevezési díj igazából, amit szükséges kifizetni a résztvevőknek?
2: Igen, a mindegyik távra 2900 dinár a benevezési díj, tartalmaz egy gazdag ebédet, egy italt, végig 5 frissítő ponton lesz banán, alma, narancs, ivóvíz, egy egyedi pólót, egy csippes tartszámot, egy egyedi nagyon szép befutóévet, mindenki a saját távjához méltóan, illetve egyéb szponzori támogatásokat még, amit még tartalmaz. És ugye nagyon szép esemény lesz, szóval.
1: Érdemes lesz nevezni.
2: Kár kihagyni. Igen.
1: Így van, a gyermek futóversenyre, vagy a gyerekfutásra is szükséges nevezni az oldalon, az említett oldalon, vagy csak ezekre a három távra?
2: Köszönöm a kérdést, ez egy nagyon fontos téma. A gyerek futamokra nem kell előnevezni, ugyanis nem versenyjellegűre tervezzük, inkább egy a kicsik, egy kisebb tiszteletkört tesznek meg a városház előtt, a picit nagyobbak, ők pedig egy picit nagyobb kört tesznek meg. Itt is szétosztásra kerülnek majd pólók, az adott szponzorok által készített pólók, illetve mindenkinek fog járni oklevél a részvételét, a köszönőlevél.
1: Ugye már egy ideje zajlik a regisztráció, vagy a jelentkezés az első zentai félmaratonra. Mennyien jelentkeztek eddig, hogyha nem titok?
2: Abszolút nem titok, sőt, hát mi nagyon elégedettek vagyunk, nagyon boldogok vagyunk, hogy is meghaladta az 500-at a regisztrálók száma. Aki már biztosan, jelenlegi állás szerint már biztosan 350-en a startvonalnál vagyunk, én bízom benne, hogy addig még többen. Ugye a nevezés a befizetéssel véglegesítődik. Én bízom benne, hogy addig minél többen. Úgyhogy, de hát így első alkalomra ez egy hatalmas előreugrás, hogy ekkora számú versenyzőt megmozgatunk így az első alkalommal.
1: Hát igen, sok helyen szerveznek félmaratonokat, maratonokat, de én még nem hallottam így a Tisza mentén, hogy bárhol is szerveznének, úgyhogy Zentát és környékét ez mindenképpen megmozgatja. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszámolt a részletekről, a hallgatók pedig május 22-ig még tudnak regisztrálni a félmaratonra. Gyermekeknek nem szükséges, ahogy azt a szervező is, ötletgazda is elmondta, de hát lehet követni az említett oldalt, ami pedig nem más, mint a trika.rs, úgyhogy ezen lehet regisztrálni, és minden fontos információ is megtalálható a versenyről. Béla, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Fáj a foga, hiányos a mosolya.
2: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Május 18-a és 31-e között fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. Elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul ez az akció. A minisztérium arra kéri a közlekedés résztvevőit, hogy tartsák be a szabályokat és legyenek óvatosak, fokozottan óvatosak, hogy csökkenjen a súlyos közlekedési balesetek száma. Emellett még külön felhívással fordulnak a gépjárművezetőkhöz, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorosokra, különösen a gyalogátkelő helyek, a piacok, a bevásárlóközpontok környékén, valamint csökkentsék a sebességet ezeken a szakaszokon. A gyalogosokat és a kétkerekű járművek vezetőit pedig arra figyelmeztetik, hogy használjanak védőfelszerelést és tartsák be a közlekedési szabályokat. És nézzünk is pár statisztikát. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon, ami pedig a szabadkai rendőrkapitányság közleményét illeti. Ezen a területen összesen 12 közlekedési baleset történt az elmúlt hétben, 8 balesetben 15 személy könnyebb sérüléseket szenvedett, míg 4 esetben csak anyagi kár keletkezett. Ugyanebben az időszakban, tehát az elmúlt héten a rendőrség 64 szabálysértési eljárást kezdeményezett, valamint 558 szabálysértési bírságot szabott ki. 12 járművezetőt zártak ki a forgalomból, közülük 3-at őrizetbe is vettek súlyos vagy teljes alkohol befolyásoltság miatt. A szabadkai katasztrófa védelmi osztály munkatársai pedig összesen 18 beavatkozást hajtottak végre. Tehát figyeljetek oda, hogy hogyan közlekedtek, tartsatok be mindenféle közlekedési szabályt, és hogyha már itt tartunk, akkor nézzük is meg, hogy merre vannak a rendőrök ebben a pillanatban. Az az infónk van, hogy Bajmokon vannak jelen, illetve Szabadkán itt a Rotografika környékén, illetve Topolyán is lehet velük találkozni, úgyhogy ennyit a rendőri jelenlétről, ami pedig a határhelyzetet illeti, azt tudom nektek elmondani, hogy igazából egyik határátkelő helyen sincs hosszú várakozási idő, egy 5-10 perc alatt át lehet jutni úgy Magyarországról Szerbiába, mint pedig Szerbiából Magyarországra. Hogyha bennünket hallgattok és van bármiféle információtok, akár rendőri jelenléttel kapcsolatban, akár határhelyzettel kapcsolatban, azt írjátok meg nekünk a 063-621-605-ös telefonszámra, mi pedig értesítsük azokat, akik szintén bennünket hallgatnak és valamerre rúlják az utakat.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
0: Reklám.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
4: Persze. Ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
4: Igen. Nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Mórahalom.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
0: Programajánló.
5: Pattanj! Traktorba!
6: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
5: Haverok, buli, traktor!
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: pörgesd fel a napod. Pannonrádió, a hétköznapok ritmusa.
1: Pénteken mutatja be legújabb előadását a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház. Gogol a Köpönyek című művének színpadi változatát viszik majd a színpadra. Az előadást Kokán Mladenovic rendezésében láthatja a közönség, a történet pedig ezúttal nem csak egy kisember sorsáról, hanem az engedelmességről, a rendszerekről és a hétköznapi felelősségről is szól. Az előadásban Kucsov Borisz alakításában jelent meg a főhős, aki egész életében csak egyetlen dolgot akar, nem útban lenni senkinek. Csendben dolgozik, engedelmeskedik, és közben lassan maga is a rendszer részévé válik. A színpadi változat erőteljes képekkel és mai hangvétellel beszél a hatalomról, a félelemről és a közönyről. A bemutató pénteken 19:30-kor kezdődik, de vasárnap is megtekinthető lesz, szintén ebben az időpontban, tehát 19:30-kor. Jegyeket pedig a Kosztolányi Dezső Színház oldalán tudtok megvásárolni.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
3: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egész napos család

0: programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért Címgáz.

0: híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, a híradó főbb témái. A Szenyek ügy minden érintettje ellen eljárást indítanak. Világvárosi fórumot tartanak Bakuban, magyar-szerb agrárszakmai nap a mezőgazdasági vásáron. Nyilvánosságra hozták a magyarországi kegyelmi botrány iratainak egy részét. Következnek a részletek. A Szenyák ügy minden érintettje ellen eljárást indítanak, nyilatkozta Dragan Vasiljevic a szerbiai RTV műsorában. A rendőrigazgató elismerte, hogy a történtek negatív fényt vetnek a rendőrségre. Ugyanakkor hangsúlyozta, az eset végül azt fogja bizonyítani, hogy egyetlen egyén sem helyezheti magát az intézmények fölé. A hatóságok jelenleg is keresik a szenyeki éttermi lövöldözés után eltűnt A.N. holttestét a kutatásba. A szerb biztonsági szolgálatok szinte minden elérhető erőforrását bevonták. A katonaság és a csendőrség tagjai jelenleg az India melletti Járkovci tó környékét fésülik át. Vasiljevic kiemelte, hogy egy új miniszteri utasítás értelmében jelentősen szigorodnak a kritériumok a törvénysértést elkövető hatósági személyekkel szemben. Hangsúlyozta, hogy a rendőrök a jövőben kizárólag felettesi engedéllyel vállalhatnak másodállást, és munkájuk során semmilyen körülmények között sem élhetnek a rendőri jogköreikkel. Ha most nem biztosítjuk az energiatartalékokat, semmi nem marad a nyárra, a térre pedig még annyi sem. Erről is beszélt Alekszandr Vucic a 13. világvárosi fórumon Bakuban. A találkozóra 41 ezer résztvevő érkezett a világ mintegy 180 országából. A rendezvény középpontjában a fenntartható városfejlesztés, a modern infrastruktúra és a megfizethető lakhatás kérdése áll. Mecserik Anita a mikrofonnál.
2: A miniszterek és szakértők a Bakuban tartott Városi Világfórumot vasárnap nyitották meg. A találkozón egyik fő témaként a globális lakhatási válság kezeléséről tárgyalnak. A résztvevők szerint a gyors urbanizáció, a klímaváltozás és az infrastruktúra hiány miatt a problémát már nem lehet csupán nemzeti szinten megoldani. A találkozón Alekszandr Vucic is részt vesz. A szerb államfő beszédében jelentette be, miszerint a 2027-es belgrádi expo keretében egy új platformot mutattak be, ahol a városi problémák megoldására szolgáló új technológiákat és ötleteket ismertetnek. Több mint 140 ország mutathatja be majd saját fejlesztéseit, főleg a közlekedés, a mobilitás és az életminőség javítása területén, emelte ki.
3: As the host of the specialized exhibition
2: az Expo 2027 házigazdáiként egy olyan platformot biztosítunk több mint 140 országnak, ahol a világnak bemutathatják kreatív és innovatív megoldásaikat, a zenétől a sportig. Egyúttal büszkék vagyunk arra is, hogy a belgrádi Expo 2027 lehetőséget ad konkrét innovatív megoldások bemutatására, amelyek segíthetnek a közlekedési problémák megoldásában, javíthatják a mobilitást és növelhetik a polgárok életminőségét, beleértve az elektromos repülőgépek új generációit, vagyis a légi járműveket és az intelligens közlekedési rendszereket is. Alekszandr Vucic a fórumon beszélt még a Szerbiában zajló legalizációról is, amelyről úgy nyilatkozott, minden eddiginél nagyobb sikert ért el. Szó esett továbbá a világ konfliktusairól, valamint az olaj és a gáz áráról is. A sajtónak nyilatkozva elmondta, nehéz és bizonytalan időszakok jönnek, ezért fontos az olaj és gázkészletek biztosítása, mivel ezek Európában és Ázsiában is gyorsan fogynak, miközben az árak emelkednek. Amint visszatérünk az országba, már holnap vagy holnap után új csapatokkal kell megbeszélést tartanunk. Már beszéltem Sinisa Málival is, nehéz, kihívásokkal teli időszak áll előttünk. Biztosítanunk kell az energiatartalékokat, mert ha most nem biztosítjuk őket, nyáron semmink sem marad, télen pedig főleg. Ezért logikus az Egyesült Arab Emírségek döntése is, hogy olajvezetéket építenek Fudzsairába, amely a Hormuzi szoroson túl van, így tankereik szabadon tudnak áthaladni. A résztvevők 6 napon keresztül tárgyalnak a modern városvezetésről, az infrastruktúráról, a zöld energiáról, a fenntartható közlekedésről, valamint arról, hogyan válhatnak a városok ellenállóbbá az éghajlati és társadalmi változásokkal szemben.
1: A szerbiai diákmozgalom munkája minden dicséretet megérdemel, ugyanakkor 20 évesen még nem lehet elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezni az állam irányításához, mondta Dragan Gyilas, A Szabadság és Igazságosság pártjának elnöke úgy véli, a jelenlegi rendszer leváltása után olyan embereknek kellene vezető szerepet vállalniuk, akik már dolgoztak az adott területeken és ismerik az állam működését. Gyilas élesen bírálta Alekszandr Vucic hatalmát és azt állítva, hogy az állam és a szervezet bűnözés összefonódása rendkívül súlyos méreteket öltött. Szerintem a felelősök elszámoltatása csak kormányváltás után lehetséges. A diákok politikai szerepvállalásáról azt mondta, nem zavarna, ha egy esetleges diáklista nagyobb támogatást kapna, mint az ellenzéki pártok, mert a legfontosabb cél a jelenlegi hatalom leváltása. A 93. nemzetközi mezőgazdasági vásáron hétfőn a látogatók a szakértői és üzleti találkozók mellett különböző szakelőadások sorozatát követhették figyelemmel. Ezek a modern mezőgazdaságról, a fenntarthatóságról és az új technológiákról szóltak. Paracki László és Mecserik Anita riportja.
2: A régió legnagyobb mezőgazdasági rendezvényén a hétfői nap a magyar-szerb agrárszakmai nap és a női vállalkozók jegyében telt. A kiállítás keretében bemutatják a mezőgazdaságban alkalmazott legújabb technikai, technológiai és tudományos eredményeket. Ugyanakkor a közönség megtekinteti a legmodernebb mezőgazdasági gépeket is. Vickos Zoltán, adai látogató.
0: Nagyon-nagyon jó az újítások, sok újítás van, le a kalappal a gépgyártók előtt, csak hát az a baj, hogy minden évben mennek az árak. Ugye pont most nézzük itt ezt az ültetőgépet, ami van, ugye nem ilyen húzatós, hadsorosba, ilyen, hát 30 ezer euró plusz PDV, nagyon elmentek az árak, gabonárak maradtak, minden, az input anyagok elmentek, műtrágya, üzemanyag, hát egyszerűen ugye ezzel a támogatásokkal is odaértünk, hogy szinte sehova.
2: A vásáron a CED, Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat, Non-Profit Kft., Szabadkai Irodája, valamint Magyarország belgrádi nagykövetsége, Merre tovább agrárium, reális modernizáció elnevezéssel, magyar-szerb agrárszakmai napot tartott. Dobó István, Szabadkai irodavezető.
4: Tavaly nagyon jó téma volt az agrárdigitalizáció, a klímaadaptáció, klímaváltozás, és ennek a sikersorozatnak a mentén olyan előadásokat és olyan szakembereket hoztunk, mint Magyarországról, mint pedig az Újvidéki Mezőgazdasági Egyetem részéről, akik ezeket a megfordíthatatlan vissza, tehát káros változásokra próbálnak adekvált válaszokat adni.
2: Nagyon régi és jó hagyománya van annak, hogy Magyarország jelen van az Újvidéki Mezőgazdasági Vásáron. Egyrészt szakmai tudással, képviselőkkel és kiállítókkal, másrészt jelen van azzal a magyar tartalommal, ami a magyar-magyar összefogást jelenti. Emelte ki Magyar József, Magyarország belgrádi nagykövete.
5: Itt vagyunk, és összekötjük ebbe a térségben Európát a határ egyik és a másik oldalán. Hogy miért van ennek jelentősége? Azért, mert nem mindegy, hogy a világ az nélkülünk fejlődik, vagy pedig mi is részesei leszünk ennek a fejlődésnek. Óriási változások előtt állunk, nem kell riogatni, de az az energiaválság, az a biztonságpolitika, amely befolyásolja egyrészt a fogyasztást, a versenyképességet, az aktív életet és azt, hogy milyen jövőre számíthatunk, az mind itt van. És a legjobb dolog, hogyha ezt mi beszéljük meg egymás között, magyarok és szerbek, úgy, ahogy ezt az elmúlt években is folytattuk.
2: Az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár, a női kisvállalkozók, a régi mesterségekkel foglalkozók, valamint a családi termelők számára is fontos bemutatkozási lehetőséget jelent. Hangsúlyozta Maja Gojkovic, a tartományi kormányelnöke. Nagy öröm számomra, hogy vásárról vásárra egyre több női kiállító van, ami azt mutatja, hogy valójában rendszer szintű, valamint pénzügyi támogatásra volt szükségük ahhoz, hogy bátorítsuk a nőket a vállalkozás nehéz világába való belépésre. A Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár csütörtökig várja a látogatókat.
1: A kegyelmi botrány dokumentumának részleteit ismertette rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatón Magyar Péter. A 2024 elején kirobbant kegyelmi ügy során Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon igazgató helyettesének, K. Endrének, aki segített eltitkolni az igazgató pedofil bűncselekményeit. A politikai nyomás hatására napokon belül lemondott Novák Katalin államfő és Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, aki a kegyelmi kérvényt ellenjegyezte. Az ügy hatására a kormány szigorította a gyermekvédelmi törvényeket és az alkotmányt, kizárva a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeknél a kegyelem lehetőségét. A ma bemutatott dokumentum kitér a Hunnia ügyre is, azaz a budaházi perre. A Hunnia mozgalom tagjait azzal vádolták, hogy 2007 és 2009 között terrorcselekményeket követtek el. A másfél évtizeden át húzódó rendkívül megosztó ügy végére 2023-ban került pont, amikor Novák Katalin köztársasági elnök kegyelemben részesítette a jogerősen elítélt budaházit és társait.
6: Tehát van egy eljárás, egy ügycsoport, teljesen külön fut, átlagos köztörvényes bűncselekmények miatt elítélt emberek, kegyelmi kérvényei, köztük K. Endre kegyelmi kérvénye is, amit a szokásos ügymenet szerint intéz az igazságügyi minisztérium, végigmegy az egész minisztériumi struktúrán, főosztályvezető államtitkár majd felkerül aláírásra az igazságügyi miniszternek, aki ebből az ügycsoportból három embernek javasol kegyelmet, nincs közötte K. Endre. Fut párhuzamosan egy másik ügycsoport, benne a Hunnia per terheltjeivel, elítéltjeivel, ahol nem tudom, hogy pontosan hány, de ott is a nagy részének nem javasol kegyelmet az igazságügyi miniszter, nem javasol kegyelmet Budaházinak, tudomásom szerint, hogy ebből a miniszteri feljegyzésből ez derül ki, és a másik öt elítéltnek sem. És ez a két ügycsoport K. Endre ügyén keresztül találkozik. Találkozik április 27-én a köztársasági elnöki hivatal külön kérésére felgyorsítva a Sándor palotában. És ahogy a feljegyzés fogalmaz, őszentsége Ferenc pápa látogatása előtt egy nappal a köztársasági elnök teljesen szokatlan módon 10 esetben megfordítja az igazságügyi miniszter döntését, felterjesztését és kegyelmet ad.
1: Leszakadt a híd korlátjának egy darabja a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti Gradiska határátkelő helyen. Emiatt járművek és gyalogosok sem közlekedhetnek az érintett szakaszon. A korlát szerkezet eddig tisztázatlan körülmények között omlott be, az első információk szerint nincsenek sérültek. Zoran Adzsic, Gradiska polgármestere, ma arra szólított fel, hogy nyissák meg a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti új hidat és határátkelőt, miután a régi hidat le kellett zárni a betonszerkezet és a korlát egy részének beomlása miatt, ami teljes közlekedési káoszt okozott. Adzsic kijelentette, hogy a puszta szerencsének köszönhető, hogy a gyalogosút és a korlát éjszakai beomlásakor senki sem vesztette életét. A pontos idő 12 óra 13 perc.
7: Időjárás.
8: 20 fokot mérnek jelenleg Szabadkán és környékén, a levegő páratartalma 40%, a légnyomás pedig 1004 hektopaszkál. Szerbia nagy részén enyhén vagy közepesen felhős idő várható hosszabb napos időszakokkal, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A szél gyenge vagy mérsékelt erősségű lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 Celsius fok körül alakul majd.
7: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
9: Önnek is van takargatni valója?
10: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
9: Bármilyen van, befedjük.
10: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
9: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
10: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
9: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
10: 063 18 88 971.
11: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
12: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
13: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazda kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
9: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
11: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
14: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
4: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 88 96 098-as telefonszámon kapható.

0: 0630 88 96 098. Fit program, kaland, közösség, kihívás.
1: Média támogató a Pannoner TV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: 5 vajdasági fiatal kapott elismerést a Potápi Tehetségprogramban. A kezdeményezés célja, hogy támogassa azokat a középiskolás fiatalokat, akik nem csak tanulmányi eredményeikben kiemelkedők, hanem közösségi szerepvállalásukban is példát mutatnak. Közülük most a Horgosi Tilinkó Lucát ismerhetitek meg közelebbről. Dóró Alen beszélgetett vele a közügyekben, ezt a beszélgetést hallhatjátok a következő percekben.
1: Hol hallottál a programról?
2: A programról még Facebookon egy, talán a Magyar Szónak a posztjában ismerkedtem meg, vagy hát talán a Magyar Szó posztjában volt, amikor megláttam, hogy van egy ilyen program, amire lehet pályázni, mint külholni magyar is. És rögtön kaptunk a lehetőséggel anyukámmal közösen, és örömmel neveztünk a pályázatra.
1: Mit jelent számodra ez az eredmény, hogy te is a nyertesek között vagy?
2: Nagyon megtisztelő volt számomra, hogy elnyertem ezt a díjat, hiszen ezzel látszódik, hogy mennyire támogatják a külholni magyarokat, hogy ápoljuk a magyar hagyományainkat, és hogy...
1: Mennyire volt bonyolult a pályázat? Mesélj nekünk kicsit a részletekről.
2: A pályázatban írnunk kellett a szülőfalunkról, hogy mi történt történelmileg a szülőfaluban, hogy ápoljuk a magyar népi kultúrát, és hogy szeretnénk tovább ezt ápolni, és továbbvinni a többieknek.
1: Kellett-e esetleg biztosítani, beszerezni valamilyen speciális dokumentációkat?
2: 2 ajánlást kellett beküldenünk, egyiket Sutus Árontól, másikat pedig a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesülettől kértem, és szívesen írtak nekem ajánlást.
1: Ugye sok szálon kötődsz a zenéhez, ez nem titok, illetve népdalénekesként, hegedűsként is. Melyik hogy jött az életedbe, mit tudhatunk ezekről?
2: Már kiskorom óta életem része a népművészet. Talán 3 éves lehettem, amikor az óvodában elkezdtünk néptáncolni, és onnan a néptáncon keretein belül megismerkedtem a népzenével és a népi énekkel. 7 éves koromban kezdtem el népénekelni, meg népi hegedülni. Fábri Ivánovics Tündétől tanulok népéneket, és Csonka Ferenctől népi hegedűt.
1: Hogyan néznek ki a hétköznapjait? Gondolom, ez sok szabad idődet elveszi.
2: Alapjáraton így a zenével foglalkozom, a Szabadkai Zeneiskola végzős diákja vagyok klasszikus hegedű szakon, úgyhogy az egész életemet a zenének szántam, és mindig időt szánok a népi zenére is, és Szegeden tanulom ugye a népéneket, úgyhogy az egy kicsit bonyolultabb, mert online kell az órákat vennem, mert nem nagyon tudok átjárni Szegedre, de a hétvégéim is tele szoktak lenni programokkal, fesztiválokkal, ahol éppen táncosokat kísérünk, vagy éppen mi lépünk fel néptánccal, össze-vissza minden.
1: Merre szoktatok járni, illetve mik a tervek itt a közeljövőben?
2: Magyarországon is, Vajdaságban is, és Erdélyben is többször voltam már, mint szóló produkcióban fellépni vagy versenyezni, meg zenekarommal is, és az ének együttesemmel is. Terveim szerint a Szegedi Bartók Béla Művészeti Karon, a Művészeti Egyetemén fogok tanulni tovább klasszikus hegedű szakon.
1: Ugye itt említetted a tanulmányaidat is, a héten volt az érettségi koncertet Szabadkán, hogyha jól tudjuk. Mesélj nekünk kicsit erről.
2: Igen, a héten kedden volt az érettségi koncertünk a Szabadkai Városháza dísztermében. 6 érettségiző léphetett fel szimfonikus zenekari kíséretben, és nagyon megtisztelő volt, mert ez van, akinek egyszeri lehetőség, van, akinek, hogyha nagyon szeretné, és tényleg művészetére szeretne tovább menni, akkor nyilván el lehet érni, de nagyon nehezen, hogy egy egész szimfonikus zenekar lekísérje minket, mint szólisták, úgyhogy nagyon nagy élmény volt számomra, hogy ott zenélhettem, mint szólista.
1: Említetted a továbbtanulási terveidet, mesélj kicsit bővebben erről, hogy hogyan jött ez az ötlet.
2: Mivel a zenének szántam eddig is az életemet, úgy gondoltam, hogy nem szeretném megszakítani ezt az utat, és tovább szeretném magamat fejleszteni, hogy tudjak aztán később tanítani kisebb gyerekeket, és tovább tudjam adni a tudásomat másoknak is, akár népzenébe, akár klasszikus zenébe.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál nálunk, és gratulálunk. Még egyszer sok sikert kívánunk a folytatásban.
2: Köszönöm szépen.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
1: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
3: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
4: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
3: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
1: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
5: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Pörög ránk. Panorádió. Neked szól. 13 óra előtt kicsivel egy rajzpályázatot hoztam nektek, ugyanis a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a Méhek Világnapja alkalmából egy rajzpályázatot hirdet, aminek a neve Kaptár 2026. Hogy mit várnak? Hát várják a műveket a virágos kertek sokszínűségéről, a fákról, az ébredő természetről, a lepkékről, a bogarakról, a madarakról, a tavasz ébredéséről, a méhek életéről, és mindenről, ami az ébredő természet témájába belefér. A technika az egyébként szabadon választott technika, lehet rajzolás, festés, kollázs, grafika, de arra kérik fel a figyelmet, hogy ne küldjenek be az alkotók olyan munkákat, amelyeken magvak, levelek, szerves anyagok vannak felragasztva, valamint 3D alkotásokat sem érdemes beküldeni. Fontos egyébként, hogy csak egyéni alkotásokat várnak, és még ami fontos, hogy A4-es formátumú legyen, és egy tanuló egy alkotással nevezhet be. Várják egyébként az óvodások jelentkezését, az alsós, illetve a felsős korosztálynak a jelentkezését is, a beküldési határidő pedig május 20-a, tehát még holnap be lehet küldeni ezeket a pályaműveket, lehet személyesen, illetve postázni is, de hogyha érdekeltek vagytok ez a rajzpályázat iránt, akkor a panonrtv.com oldalra kattintva minden fontos információt megtaláltok, ami ehhez a rajzpályázathoz kapcsolódik.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges védasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb, ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok. Magyar Péter magyar miniszterelnök a rendkívüli sajtótájékoztatón felszólította Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra az elnöki hivatalban megtalálható dossziét a kegyelmi ügy kapcsán. Súlyog Tamás erre Facebook posztban reagált, a köztársasági elnök bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a Sándor Palota korábbi köztársasági elnök kegyelmi ügyként ismerté vált iratainak nyilvánosságra hozatalában a miniszterelnök kezdeményezésével összhangban és a kiemelt közérdeklődésre tekintettel együttműködik, és a hivatalos megkeresés esetén a Sándor Palota hivatalában rendelkezésre álló dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően átadja a kormány képviselője részére. A Szenyák ügy minden érintettje ellen eljárást indítanak, nyilatkozta Dragan Vasiljevic a Szerbiai RTV műsorában. A rendőrigazgató elismerte, hogy a történtek negatív fényt vetnek a rendőrségre, ugyanakkor hangsúlyozta, az eset végül azt fogja bizonyítani, hogy egyetlen egyén sem helyezheti magát az intézmények fölé. Vasiljevic kiemelte, hogy egy új miniszteri utasítás értelmében jelentősen szigorodnak a kritériumok a törvénysértést elkövető hatósági személyekkel szemben. Hangsúlyozta, hogy a rendőrök a jövőben kizárólag felettesi engedéllyel vállalhatnak másodállást, és munkájuk során semmilyen körülmények között sem élhetnek a rendőri jogköreikkel. A szerbiai diákmozgalom munkája minden dicséretet megérdemel, ugyanakkor 20 évesen még nem lehet elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezni az állam irányításához, mondta Dragán Gyilász. A Szabadság és Igazságosság pártjának elnöke úgy véli, a jelenlegi rendszer leváltása után olyan embereknek kellene vezető szerepet vállalniuk, akik már dolgoztak az adott területeken és ismerik az állam működését. Gyilász élesen bírálta Alekszandr Vucsics hatalmát is, azt állítva, hogy az állam és a szervezet bűnözés összefonódása rendkívül súlyos méreteket öltött. Szerinte a felelősök elszámoltatása csak kormányváltás után lehetséges. Ebben az évben rekordszámú jelentkezés érkezett a Magyar Kanizsa község által meghirdetett energiahatékonysági pályázatra. A rendelkezésre álló 10 millió dináros keretből végül 36 pályázat támogatását tudták biztosítani. Fejsztámer Róbert polgármester elmondta, hogy a sikeres pályázatok több mint fele napelemek telepítésére irányult, amelyek jóval nagyobb beruházást jelentenek a többi támogatott területhez képest. Hozzátette, a jövőben azon dolgoznak majd, hogy átalakítsák a pályázati rendszert és nagyobb összegű támogatási keretet biztosítsanak. A polgármester kiemelte azt is, fontosnak tartják, hogy az a több mint 40 pályázó, aki ezúttal nem jutott támogatáshoz, a következő kiírás során valamilyen formában előnyt élvezzen. Jótékonysági koncertet tartanak Szabadka főterén szerdán 17 és 19 óra között, amelynek célja, hogy pénzt gyűjtsenek egy helyi fiú kezelésére. A 12 éves Csongornál lassult fiziológiai fejlődést és mentális retardációt állapítottak meg. Törökországi őssejtterápia enyhíthetné a panaszait. Egészségügyi problémáit egy genetikai rendellenesség okozza. Az esemény alatt összegyűlt teljes bevételt a fiú gyógykezelésére fordítják. A Budi Humán Alapítványon keresztül is gyűjtenek a fiúnak. Ha valaki szeretné támogatni Csongor gyógyulását, a 30-30-as számra küldjék el SMS-ben a 18-17-es kódot.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén továbbra is 23 fokot mérnek. Holnap sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Holnap a csúcsérték már a 22-24 fok közötti értéket is elérheti.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
11: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
2: Pünkösdi wellness élmények Mórahalmon. A szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton és vasárnap este 10 óráig. Medencék, csúszdák, wellness és igazi nyári hangulat egyetlen belépővel, korlátozások nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
7: hellovajdaság.com
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod. Összeállt a 23. Vajdasági Szabad Egyetem programja, amit július 7-e és 12-e között tartanak majd a Kishegyesi Kátai tanyán. Hát minden fontos infót meg fogunk tudni a Szabad Egyetemmel kapcsolatosan Dudás Benyamintól, aki a Szabad Egyetem koordinátora, és Halász Zoltántól, aki a WIFO alelnöke, marketing és PR referense. Sziasztok fiúk, köszöntelek itt benneteket a stúdióban.
1: Szia, Sári, köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Sziasztok!
0: Hát azt tudjuk már, hogy elindult a regisztráció, a jelentkezés, hogy állnak most a jegyek, van-e még hely?
2: Hát igen, ez egy elég fontos kérdés, ugyanis a napokban kimentek a kör e-mailek a Szabad Egyetemmel kapcsolatban. Ezt ugye a tavalyi résztvevők, illetve a tavaly előtti résztvevők szokták megkapni, hogy egy kicsit előnyben részesítsük őket, amikor az early bird jegyeket áruljuk. És nagyon nagy meglepetésünkre annyira gyorsan fogytak a jegyek, hogy már az első órában körülbelül 60%-a eltelt, betelt ugye, és hát early bird és kedvezményes jegy az már nem is maradt, csak a teljes áru jegyek, amiket 70 euróért árulunk, és ebből is csupán már 4 darab jegy maradt, így hát mi azzal számolunk, hogy hatalmas buli lesz a Szabad Egyetemen. Ha még van esetleg szabad napotok, július 7-e és 12-e között, akkor egyébként nem csupán bérleteket tudtok vásárolni, hanem el is tudtok jönni kizárólag egy napra, egy előadásra, vagy pedig akár egy esti bulira.
0: Hogyha már itt tartunk, akkor hogyha valaki csak egy napra, előadásra, bulira látogatna el, jegyet lehet-e napi bérletet, vagy napi jegyet vásárolni, hogyha igen, akkor mennyiért?
2: Így van, lehet napi jegyet vásárolni. Ha kizárólag előadásra jön az illető, akkor 1000 dinár, ha pedig esti bulira szeretne jönni, akkor pedig 600 dinár.
0: Lehet ezt egyébként, ezt a kettőt kombinálni, hogy mondjuk egész napra ott vagyok?
2: Természetesen lehet.
0: Hát akkor térjünk is rá igazából a programokra, mi mindennel készültetek az idei Szabad Egyetemre.
2: Ami a programokat illeti, idén egy nappal tovább tart majd a Szabad Egyetem. Ezzel is szeretnénk honorálni a WIFO 30 éves fennállását. Az első napon hát egy klasszikus szállásfoglalás, mindenki elfoglalja a szobáját, ami majd a következő egy hétben pihentetni fogja őt, beköltözik a haverokkal. Aztán az első napon Augustini Krisztián fog tartani egy előadást a párkapcsolatokról. Úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos téma, mert a fiatalok számára nyilván ez az egyik legrelevánsabb, illetve hát az emberi élet körciklusában is ez a legrelevánsabb, hogy találjuk meg a megfelelő párt.
0: Így van.
2: És nagyon örülünk, hogy Krisztián elfogadta a felkérésünket. Ő majd a párkapcsolatokról fog beszélni, ezeknek a mechanizmusáról, hogyan működik egy szerelmes pár között a kémia, és a különböző problémákat hogyan tudják megoldani. Tovább megyünk ugye a második napra, ez egy szerdai nap lesz. Mint mondtam, ugye szeretnénk honorálni a WIFO 30 éves fennállását, és itt lesz egy panelbeszélgetés, majd pedig egy WIFO 30-as kerekasztal, ahol a Vajdasági Ifjúsági Fórum legjelentősebb személyeit, annak megreformálóit szeretnénk elhívni. Reméljük, hogy elfogadják meghívásunkat, ugyanis nagy megtiszteltetés lesz ez számunkra. Emellett pedig ugye lesznek majd este workshopok, csapatjátékok, ez az egész hét folyamán megy. Egy izgalmas csapatjáték tematikával készülünk, ami a honfoglalás lesz.
0: Wow.
2: Ez majd az egész tanya területén fog zajlani. Ennek a kidolgozása egy kicsit nehézkes, viszont reméljük, hogy izgatottsággal várjátok majd. Csütörtökön pedig Pásztor Noémi előadása lesz a rezilienciával kapcsolatban. Noémi egy igen kedvelt személyiség, én úgy gondolom, hogy kiváló kommunikációs készsége van, és nagyon szokták szeretni az előadásait. Ugyanúgy csütörtöki napon még dr. Konstantinovics Milán is előadást fog adni a metakommunikációval kapcsolatban. Valamint pénteken Dupák Evelin és Rakoncai Gábor fognak előadást tartani. Dupák Evelin, ő az ifjúság megsegítését tűzte ki célul, így várhatóan olyan témákkal fog majd jönni, amik relevánsak a fiatalok számára. Lesz itt szó a kommunikációról, a karrierről, illetve hogy mindeközben hogyan tartsuk meg például a mentális egészségünket. Én úgy gondolom, hogy egy szuper kis átfogó téma lesz, és könnyed is, tehát a fiatalokat egyszerűen meg tudja fogni. Rakoncai Gábor, hát ő a kudarcokról, a motivációról, reméljük egy kicsit majd beszél arról is, hogy milyen volt áthajózni a vizeket, Én nagyon kíváncsian várom az előadását, szerintem az övé lesz a legizgalmasabb, bár ez a személyes véleményem. Szombaton pedig egy kicsit rendhagyó témáról fogunk majd beszélni. Vizi Noémi fog előadást tartani a Fast Fashion-nel kapcsolatban, illetve hogy hogyan is működik a fogyasztói társadalom. Uh-huh. Ugyebár nagy trendje van ennek a Fast Fashion-nek, elmegyünk a H&M-be és megveszünk a cuccokat, elmegyünk a Zarába és ott is bevásárolunk, de közben nem is tudjuk azt, hogy ezzel mennyi káros dolgot termelünk, mennyi szennyt termelünk ki, és majd ezzel kapcsolatban fog Noémi egy érdekes kis előadást tartani. A szombat utolsó előadása pedig Beke Otto, a Magyar Tannyelvi Tanító Képzőkar tanára fog előadást tartani a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogyan legyünk macskát. Utolsó előadása pedig Beke Otto, a Magyar Tannyelvi Tanító Képzőkar tanára fog előadást tartani a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogyan legyünk macskák címmel. Igazán érdekes címválasztás.

0: milyen káros hatásai vannak az agyra, mert bizonyítottan vannak hatásai az agyra, amik negatívak.
1: Igen, egyébként sokan foglalkoznak ezzel manapság, hogy mennyit is telefonozunk, mennyit is használjuk ezeket az eszközöket, és már kisgyermekkortól, hogyha odaadunk egy 2-3 éves gyereknek a kezébe telefont, az teljesen beszippantja, és néha nem is gondolunk bele, hogy mennyi kárt teszünk ezzel. Tök érdekes témákat készítettek a Szabad Egyetemre, még a workshopra egy kicsit visszatérnék. Benjamin, mi mindent kell tudni azokról, akik a workshopot tartják?
2: Minden évben van egy ilyen kiértékelő kérdőívünk a szabad egyetemisták részére, és akkor ott el tudják igazából dönteni, hogy melyik előadás mennyire tetszett nekik, melyik workshop mennyire tetszett nekik, és idén is úgy gondoltuk, hogy 4 workshopot hozunk. Én nem leszek olyan jó szívű, mint a Zoli, mert én nem mondok el igazából mindent. Igazából ezt meghagynánk majd a későbbiekben, úgymond meglepetésnek a szabad egyetemistáknak, akik bérlettel érkeznek. Kettőt azonban lelülök. Az egyik az Jungwirth Erika lesz. Ő tavaly volt Barcelonában egy ilyen kommunikációs workshopon, ahol nagyon jó dolgokat sajátotított el az asszertív kommunikációval kapcsolatban, illetve így unblock, ami a kommunikációt illeti, amit igazából beszéltem vele, az nekem mind nagyon jó hangzott, aztán majd meglátjuk, hogy a szabad egyetemistáknak ez mennyire fog tetszeni. Illetve még Makai Attila, a Hírónak igazából az egyik edzője, ő egy nagyon jó sportoló, ő fog még egy workshopot tartani. Az Attila pedig hát minden, ami a táplálkozás, az edzés, lesz mozgás, gondolom ott a nagy melegben nagyon sok futás is, úgyhogy hát aki arra workshopra szeretne jelentkezni, az készüljön sportosan, és hozzon magával sok vizet, mert szükség lesz rá.
1: A bulikról is beszéljünk egy kicsit, ugye vannak olyan emberek, akik buli miatt mennek leginkább a Szabad Egyetemre. Fellépőkről beszélhetünk-e?
0: Persze, beszélhetünk egy kicsit a fellépőkről is, valamint a tematikákról. Én úgy gondolom, hogy az nálunk fontosabb. Hát lesz itt Balkán Party Dave Pavlóval, nyilván itt ugye mindenki szereti, hozza a klasszikus stílusát, és gyakorlatilag lángol a táncparkett tőle, hihetetlen hangulatot tud teremteni. Nagyot ment idén a Vajdasági Pite Bulink, ahol 2016-os slágereket játszottunk le, így idén is tartani fogunk egy 2016-os partit, a DJ-t még nem lövöm le, ez maradjon meglepetés. Reméljük, hogy ez is majd nagyot fog menni, és lesz még itt latin este, valamint készülünk egy táncházzal is, ami hát tavaly elég izgalmasra és érdekesre sikeredett. Nagyon sokan szerették, meglepően sokan. Megmondom őszintén, én nem vagyok olyan nagy táncos, de hát ott olyan volt a hangulat, hogy még én is élveztem. Úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel. A latin estéről még egy kicsit beszélnék, ez egy újdonság. Nálunk nem is nagyon elterjedt, viszont én azt gondolom, hogy nagyon közel áll hangzásban és ritmusban a balkán zenéhez, úgyhogy aki még nem is ismeri a szöveget, mert persze nem tudunk spanyolul, még akkor is el lehet rá rotyogni, és szerintem egy jó társasággal ott is tüzes lehet a hangulat.
1: Én köszönöm szépen, fiúk, hogy bejöttetek és elmondtátok a programot. Még annyit engedjetek meg, hogy megkérdezzek, hogy... Ugye ti látjátok, hogy milyen korosztály az, aki érdekelt leginkább a Szabad Egyetemre, mi a tapasztalat, kik jelentkeznek, inkább idősebbek, fiatalabbak, vagy változó korosztály?
2: A 20. Szabad Egyetemre volt egy ilyen nagy visszatérés, ahol úgymond a régi vifósok voltak igazából úgymond többen, vagy hát a régi szabad egyetemisták jobban mondva, akik ugye szerették is a Szabad Egyetemet, aztán a 21. Szabad Egyetemen azt tapasztaltuk, hogy ott történt egy bizonyos generációváltás, és inkább ez a 20-as éveik elején lévő fiatalok jöttek a Szabad Egyetemre. Tavaly pedig vegyes volt, idén pedig, hát nem tudom, igazából én nem követem ezt így annyira, majd a végén majd meglátjuk, hogy milyen lett itt úgymond a generáció összetétel, hogy jobban az generáció elejéből, végéből, közepéből jöttek, de egyébként amúgy nagyon izgalmas. Nem tudom, hogy ez a témák miatt van, hogy amilyen témákat javasolnak, és mi azokat elhozzuk a Szabad Egyetemre, vagy a bulik, vagy unblock az egész Szabad Egyetem miatt, minden esetre az egész úgymond mostanság, ami már Z-generáció jár, én azt látom, és ez egy pozitív dolog számomra, hogy amúgy kedvelik a Szabad Egyetemet, mi sem jobb bizonyítékára, mint hogy ilyen gyorsan fogynak a jegyek.
1: Így van, és hogy már hanyadik alkalommal szervezitek meg.
2: 23.
1: Így van, ez is az bizony.

0: tanítja, hogy van rá igény, és tényleg nagyon szeretik az emberek. És hát szerintem a WIFO erről a nagy eseményéről a leghíresebb.
1: Az biztos.
2: Így van. És még egy utolsó szót a bérletekről, mert ez nagyon fontos. Ugye már említettem itt a beszélgetésünk elején, hogy már nagyon kevés jegyünk maradt, nagyon kevés bérletünk maradt, viszont srácok, azzal sem veszítetek semmit, hogyha utólag jelentkeztek, és véletlen várólistára kerültök, mert már elfogytak a jegyek. Június 26-áig le lehet mondani a jegyeket, így hogyha valaki véletlenül útközben lemondaná, és ti vagytok a várólistán az elsők, akkor ti fogjátok megkapni azt a bérletet.
0: Hogy regisztráljon mindenki, jelentkezzen mindenki, aki csak szeretne részt venni a Szabad Egyetemen. Köszönöm szépen, fiúk, hogy bejöttetek és elmondtátok a részleteket.
1: Mi is köszönjük, és kövessétek a WIFO Instagram és a Szabad Egyetem Facebook oldalát a további infókért.
2: Köszönjük!

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Eddig tartott a mai Pannon Presszó, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Holnap is tartsatok velünk, a reggeli után Rúzsa Edina számít majd a figyelmetekre itt a Pannon Presszóban. Tartsatok velünk akkor is és addig is. További kellemes napot kívánok mindenkinek, sziasztok!

0: gyerekek!
1: Reklám.
2: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédic Szuzanna. A szerb parlament képviselői ma folytatták azt az ülést, amelyen a választási törvénycsomag módosításait vitatják meg. A kormánypárti képviselők úgy értékelték, hogy a módosításokkal teljesülnek a nemzetközi szervezet ajánlásai. Az egyik legfontosabb módosítás a választási bizottságok és a szavazatszámláló bizottságok tagjait érinti, akiknek kötelező képzésen kellene részt venniük annak érdekében, hogy fel tudják ismerni a szabálytalanságokat a választóhelyeken. Nenád Vujic igazságügyi miniszter kifejtette, hogy az ilyen típusú képzés nem újdonság. Ezek korábban is léteztek Szerbiában, most viszont elfogadták a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának azon ajánlását, hogy a képzéseknek kötelezőnek kell lenniük. Az ellenzék szerint a javasolt törvénymódosítási csomag nem feltétlenül járul hozzá a választási feltételek javulásához. Robert Kozma, a Zöld Baloldali Front parlamenti képviselője azt állította, hogy mindez csupán kozmetikai változtatás. Részegen, jogosítvány nélkül száguldott 182 kilométeres sebességgel egy férfi Új-Belgrádban. A 20 éves VT-t, aki egy Golf típusú személygépkocsit vezetett, hajnali 2 órakor állították meg a rendőrök. 182 kilométeres óránkénti sebességgel száguldott az autóút azon szakaszán, ahol 80 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőr súlyos alkoholos befolyásoltság alatt állt. A szonda ugyanis 1,6 131 ezrelékes véralkohol szintet mutatott ki a szervezetében. Emellett a járművet vezetői engedély nélkül vezette, mivel azt korábban büntetőpontok miatt már bevonták tőle. A sofőrt kizárták a forgalomból és őrizetbe vették. Erőszakos vezetés és egyéb súlyos közlekedési kihágások miatt indult ellene eljárás. Megtartották a községi közlekedési versenyt Magyarkanizsán. A Kressz Kriszti elnevezésű megmérettetésen az iskola előkészítős óvodai csapatok, valamint az általános iskola első és második osztályos diákjai vettek részt. Az eseménynek a Jován Jovanovics Zmáj általános iskola Zmáj épülete adott otthont, ahol 30 gyerek mérte össze tudását. A magyarkanizsai általános iskolákat 33 csapat képviselte, míg az óvodások 7 csoportban versenyeztek. A versenyt már 5. alkalommal szervezte meg Magyarkanizsa önkormányzata az Országos Közlekedési Ügynökség kezdeményezésére. A legtöbb pontot szerzett csapat ajándékban részesült, és tovább jutott a körzeti versenyre. Leszakadt a híd korlátjának egy darabja a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti Gradiska határátkelő helyen. Emiatt járművek és gyalogosok sem közlekedhetnek az érintett szakaszon. A korlát szerkezet eddig tisztázatlan körülmények között omlott be. Az első információk szerint nincsenek sérültek. Zoran Adzsic, Gradiska polgármestere arra szólított fel, hogy nyissák meg a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti új hidat és határátkelőt, miután a régi hidat le kellett zárni a betonszerkezet és a korlát egy részének beomlása miatt, ami teljes közlekedési káoszt okozott. Adzsic kijelentette, hogy a puszta szerencsének köszönhető, hogy a gyalogos út és a korlát éjszakai beomlásakor senki sem vesztette életét.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 21 fokot mérnek, holnap sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Hajnalban 7 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 24 fokot mérhetünk.
1: Itt a Pannorádió.
0: Reklám.
9: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
10: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
11: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
12: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
13: Fedezd fel az új kedvenc dalod! A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.
3: Too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel. Look. You so precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112. www.nordend.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 00.

0: 01 Reneszánsz Szabadka 024-555-001.
1: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. Donald Trump elhalasztja az Irán ellen kedre tervezett újabb katonai támadást Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére. Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte, hogy eleget tesz a három arab állam vezetői kérésének. Trump közlése szerint arab szövetségesei úgy látják, hogy egy olyan megállapodás van készülőben, amely az USA és a Közel-Kelet minden állama számára nagyon elfogadható lesz és garantálja, hogy Irán nem jut atomfegyverhez. Az elnök ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a katonai opció továbbra is az asztalon van. A feszült helyzetet jelzi, hogy a Fehérház már vasárnap összehívta kedre a nemzetbiztonsági kabinettet. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálintot, a miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kinevezés arra az esetre szól, ha ő maga, illetve Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök helyettes egyidejűleg akadályoztatva lennének a kormányzati feladatok ellátásában. A magyar kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. A látogatás során Magyar Péter találkozik Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, valamint megbeszélést folytat a lengyel állam vezetőivel is. A Szenyák ügy minden érintettje ellen eljárást indítanak, nyilatkozta Dragan Vasiljevic a szerbiai RTV műsorában. A rendőrigazgató elismerte, hogy a történtek negatív fényt vetnek a rendőrségre, ugyanakkor hangsúlyozta, az eset végül azt fogja bizonyítani, hogy egyetlen egyén sem helyezheti magát az intézmények fölé. Vasiljevic kiemelte, hogy egy új miniszteri utasítás értelmében jelentősen szigorodnak a kritériumok a törvénysértést elkövető hatósági személyekkel szemben. Hangsúlyozta, hogy a rendőrök a jövőben kizárólag felettesi engedéllyel vállalhatnak másodállást, és munkájuk során semmilyen körülmények között sem élhetnek a rendőri jogköreikkel. Csütörtökön ülésezik az Adai Községi Képviselőtestület, a napirenden pedig több a lakosságot közvetlenül érintő kérdés is szerepel. A képviselők döntenek az ingyenes tankönyvek biztosításáról az első és második osztályos tanulók számára. A javaslat szerint Ada község erre a célra mintegy 2 millió dinárt különítene el, így minden elsős és másodikos diák térítésmentesen juthatna hozzá a szükséges tankönyvekhez. Szintén napirenden szerepel az Ada község nyilvános elismeréseiről szóló rendelet módosítása is. A jövőben nem egy, hanem akár két személy is jelölhető lenne életműdíjra, valamint módosulna a jelölési határidő is, ez eddig április 30-a volt, május 31-re változna. Ebben az évben rekordszámú jelentkezés érkezett a Magyar Kanizsa község által meghirdetett energiahatékonysági pályázatra. A rendelkezésre álló 10 millió dináros keretből végül 36 pályázat támogatását tudták biztosítani. Fejsztámer Róbert elmondta, hogy a sikeres pályázatok több mint fele napelemek telepítésére irányult, amelyek jóval nagyobb beruházást jelentenek a többi támogatott területhez képest. Hozzátette, a jövőben azon dolgoznak majd, hogy átalakítsák a pályázati rendszert és nagyobb összegű támogatási keretet biztosítsanak. A polgármester kiemelte azt is, fontosnak tartják, hogy az a több mint 40 pályázó, aki ezúttal nem jutott támogatáshoz, a következő kiírás során valamilyen formában előnyt élvezzen.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 21 fokot mutat a hőmérő. A holnapi nap folyamán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen, és csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Holnap hajnalban 7 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 24 fokot mérhetünk.
4: Készen állsz?
6: Oh, yeah!
4: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
10: Nota!

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a nép

ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

0: irodalom. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalom.
1: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldóelszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannoner TV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. A híradó főbb témái. Szabadkán jövőre is ingyenesek lesznek a tankönyvek az általános iskolásoknak. Folytatódott a vita a választási törvénycsomag módosításáról. Nyilvánosságra hozták a magyarországi kegyelmi botrány iratainak egy részét. Következnek a részletek. Idén is ingyenes tankönyveket és munkafüzeteket finanszíroz Szabadka városa az általános iskolásoknak a 2026-2027-es tanévben. Az évközben használt tankönyveket a tanulóknak a tanév végén vissza kell adniuk, hogy azokat a következő generációk is használhassák. A könyvek leadásának végső időpontja június 10-e, mondta Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere. A célja, hogy könnyítse a szülők helyzetét és hozzájáruljon az iskoláztatás költségeinek csökkentéséhez. Az intézkedés Szabadkán mintegy 20 általános iskolát érint, és közel 10 000 diák számára jelent közvetlen segítséget.
8: Idén viszont az az elképzelés, hogy minden iskola ki fog nevezni egy bizottságot vagy egy munkacsoportot. Nyilván tanárokból fog állni ez a munkacsoport, akik majd a visszahozott, begyűjtött tankönyvek állapotát fogják felülvizsgálni, és az, ami használható a következő generáció részéről, azt nem fogja újra megvásárolni az iskola várostól kapott pénzből. Viszont ami használható, itt gondolok az olvasókönyvekre, vagy az olyan könyvekre, amiben nem írtak a diákok, nyilván a munkafizetek az automatikusan értendő, hogy újakat fognak vásárolni az iskolák, de azok a tankönyvek, melyek nem használódtak el, azok szeptembertől ugye a következő generáció által használatba lesznek.
1: A szerb parlament képviselői ma folytatták azt az ülést, amelyen a választási törvénycsomag módosításait vitatják meg. A módosítások célja a demokratikus intézmények és emberi jogok hivatala ajánlásainak teljesítése a választási feltételek javítása érdekében. Lajko Anett beszámolója.
0: A kormánypárti képviselők úgy értékelték, hogy a módosításokkal teljesülnek a nemzetközi szervezet ajánlásai. Az egyik legfontosabb módosítás a választási bizottságok és a szavazatszámláló bizottságok tagjait érinti, akiknek kötelező képzésen kellene részt venniük annak érdekében, hogy fel tudják ismerni a szabálytalanságokat a választóhelyeken. Nenad Vujic igazságügyi miniszter kifejtette, hogy az ilyen típusú képzés nem újdonság, ezek korábban is léteztek Szerbiában, most viszont elfogadták a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának azon ajánlását, hogy a képzéseknek kötelezőnek kell lenniük. Ezekkel a döntésekkel egy rendszerezett megközelítést vezetnek be az említett képzések terén, ami egyben az ODIR, az EBESZ és a Velencei Bizottság ajánlása is, ez pedig a szavazatszámláló bizottságokban résztvevő személyek szakképesítése. Ez az egyik legfőbb törekvése mindegyik említett szervezetnek, és a Velencei Bizottság is ezért mondja ki a választásokra vonatkozó általános standard szabályzatában, hogy a tagoknak kötelezően részt kell venniük egy szabványosított képzésen. Az ellenzék szerint a javasolt törvénymódosítási csomag nem feltétlenül járul hozzá a választási feltételek javulásához. Robert Kozma, a Zöld Baloldali Front parlamenti képviselője azt állította, hogy mindez csupán kozmetikai változtatás. Ezek a javasolt változtatások lényegileg nem fognak javítani a választási feltételeken, nem fogjuk felszámolni azokat a választási szabálytalanságokat és manipulációkat, amelyeket önök rendszeresen elkövetnek, sem pedig a választási csalásaikat, amelyeket véghez visznek. Önök előtt világos, hogy az egyetlen módja annak, hogy hatalmon maradjanak az, hogy újra és újra választási csalást követnek el, ezért semmi jó nem fog származni ezekből a kozmetikai változtatásokból. A csomag tartalmazza egyébként az elnök választási törvény módosítási javaslatát, a képviselőválasztási jogszabály módosítását, az önkormányzati választásokról szóló törvény módosítását, valamint az alkotmánybírósággal kapcsolatos törvény kiegészítését is.
1: A szerbiai diákmozgalom munkája minden dicséretet megérdemel, ugyanakkor 20 évesen még nem lehet elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezni az állam irányításához, mondta Dragan Gyilas. A Szabadság és Igazságosság pártjának elnöke úgy véli, a jelenlegi rendszer leváltása után olyan embereknek kellene vezető szerepet vállalniuk, akik már dolgoztak az adott területeken és ismerik az állam működését. Gyilas élesen bírálta Alekszandr Vučić hatalmát is, azt állítva, hogy az állam és a szervezet bűnözés összefonódása rendkívül súlyos méreteket öltött. Szerinte a felelősök elszámoltatása csak kormányváltás után lehetséges. A diákok politikai szerepvállalásáról azt mondta, nem zavarna, ha egy esetleges diáklista nagyobb támogatást kapna, mint az ellenzéki pártok, mert a legfontosabb cél a jelenlegi hatalom leváltása. Részegen, jogosítvány nélkül száguldott 182 kilométeres sebességgel egy férfi Új-Belgrádban. A 20 éves VT, aki egy Golf típusú személygépkocsit vezetett, hajnali 2 órakor állították meg a rendőrök. 182 kilométeres óránkénti sebességgel száguldott az autóúton azon a szakaszon, ahol 80 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőr súlyos alkoholos befolyásoltság alatt állt, a szonda ugyanis 1,31 ezrelékes véralkohol szintet mutatott ki a szervezetében. Emellett a járművet vezetői engedély nélkül vezette, mivel azt korábban büntetőpontok miatt már bevonták tőle. A sofőrt kizárták a forgalomból és őrizetbe vették. Erőszakos vezetés és egyéb súlyos közlekedési kihágások miatt indult ellene eljárás. A kegyelmi botrány dokumentumának részleteit ismertette rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A 2024 elején kirobbant kegyelmi ügy során Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon igazgató helyettesének K. Endrének, aki segített eltitkolni az igazgató pedofil bűncselekményeit. A politikai nyomás hatására napokon belül lemondott Novák Katalin államfő és Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, aki a kegyelmi kérvényt ellenjegyezte. Az ügy hatására a kormány szigorította a gyermekvédelmi törvényeket és az alkotmányt, kizárva a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeknél a kegyelem lehetőségét. A ma bemutatott dokumentum kitér a Hunnia ügyre is, azaz a budaházi perre. A Hunnia mozgalom tagjait azzal vádolták, hogy 2007 és 2009 között terrorcselekményeket követtek el. A másfél évtizeden át húzódó, rendkívül megosztó ügy végére 2023-ban került pont, amikor Novák Katalin köztársasági elnök kegyelemben részesítette a jogerősen elítélt Budaházit és társait.
9: Tehát van egy eljárás, egy ügycsoport, teljesen külön fut, átlagos köztörvényes bűncselekmények miatt elítélt emberek, kegyelmi kérvényei köztük, K. Endre kegyelmi kérvénye is, amit a szokásos ügymenet szerint intéz az igazságügyi minisztérium, végigmegy az egész minisztériumi struktúrán, főosztályvezető államtitkár majd felkerül aláírásra az igazságügyi miniszternek, aki ebből az ügycsoportból három embernek javasol kegyelmet, nincs közötte K. Endre. Fut párhuzamosan egy másik ügycsoport, benne a Hunnia per terheltjeivel, elítéltjeivel, ahol nem tudom, hogy pontosan hány, de ott is a nagy részének nem javasol kegyelmet az igazságügyi miniszter, nem javasol kegyelmet Budaházinak, tudomásom szerint, hogy ebből a miniszteri feljegyzésből ez derül ki, és a másik öt elítéltnek sem. És ez a két ügycsoport K. Endre ügyén keresztül találkozik. Találkozik április 27-én a köztársasági elnöki hivatal külön kérésére felgyorsítva a Sándor palotában. És ahogy a feljegyzés fogalmaz, őszentsége Ferenc pápa látogatása előtt egy nappal a köztársasági elnök teljesen szokatlan módon 10 esetben megfordítja az igazságügyi miniszter döntését, felterjesztését és kegyelmet ad.
1: Magyar Péter, magyar miniszterelnök a rendkívüli sajtótájékoztatón felszólította Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra az elnöki hivatalban megtalálható dossziét a kegyelmi ügy kapcsán. Súlyog Tamás erre Facebook posztban reagált. A köztársasági elnök bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a Sándor palota korábbi köztársasági elnök kegyelmi ügyekként ismerté vált, iratainak nyilvánosságra hozatalában a miniszterelnök kezdeményezésével összhangban és a kiemelt közérdeklődése tekintettel együttműködik, és a hivatalos megkeresés esetén a Sándor palota hivatalában rendelkezésre álló dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően átadja a kormány képviselője részére. Leszakadt a híd korlátjának egy darabja a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti Gradiska határát kelő helyen, emiatt járművek és gyalogosok sem közlekedhetnek az érintett szakaszon. A korlátszerkezet eddig tisztázatlan körülmények között omlott be, az első információk szerint nincsenek sérültek. Zoran Adzsics, Gradiska polgármestere ma arra szólított fel, hogy nyissák meg a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti új hidat és határátkelő helyet, miután a régi hidat le kellett zárni a betonszerkezet és a korlát egy részének beomlása miatt, ami teljes közlekedési káoszt okozott. Adzsic kijelentette, hogy a puszta szerencsének köszönhető, hogy a gyalogos út és a korlát éjszakai beomlásakor senki sem vesztette életét. A pontos idő 16 óra 10 perc.
3: Időjárás.
6: Szobotkán és környékén jelenleg 20 fokot mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz majd a főszerep, a változó felhőzet mellett csapadék nem várható, a legmelegebb órákban pedig 22-23 fok körüli értékekre számíthatunk szerdán.
10: Hallgass napjaink slágereit
11: és légy tájékozott.
10: Ez a Pannon Rádió.
3: Reklám.
12: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
13: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
12: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
13: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
12: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
14: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
14: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Ez volt az Eclipse. Delta Goodrem szerintem az ideje Eurovíziós Dalfesztivál egyik, sőt, hanem a legjobb női hangja volt ez szerintem. Egyébként Ausztráliát képviselte a dal, és negyedikként végzett. Hello mindenkinek! Ti a csillagulást hallgatjátok. Jönnek a legnagyobb kedvencek a folytatásban egészen 20 óráig itt a 91.5-ön. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok. 19 óráig megtehetitek a jól ismert elérhetőségek egyikén. Ezek pedig a 063-621-605, ugye SMS, illetve Viber üzenetekre. És ott van még a Facebook is, Csillagulás Pannon Rádió. Néhányan már el is küldték, mit hallgatnának. Úgyhogy hamarosan már a mai kezdőblokk következik. Addig viszont jön Tóth Abigail és Exendola a Sugar Daddy remix változatban. Aztán pedig itt lesz még Hypeton Norma Jean Martinnal. Egy jó kis pörgős mai kedvenc az Out of My Head. Kívánok kellemes időtöltést, tehát jó zene hallgatást a mai csillaguláshoz. Akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek. A folytatásban veletek a műsor házigazdája. Na, mikrofon és a keverő előtt Borosan lent halljátok.
1: Hi, this is Sabrina Carpenter.
2: This is Benson Boone.
3: This is Billie Eilish.
4: It's The Weeknd.
5: Turn the rhythm up, stay on the beat.
6: Csillagullás a Pannon Rádióban.
7: Sziasztok, Tóth Abigail vagyok, és ez itt az új dalom. Hallgassátok ti is a Pannon Rádióban.

Out of My Head, Hypotony és Norma G. Martin dalamai kedvencek közül. Szia, a Danza Kudurót kérném a csillaghullásban. Köszi, jó zenehallgatást mindenkinek. Dávid kérte ezt a jó kis dalt, a mai napig is buli himnusznak lehet minősíteni Don Omar és Lucenzo felvételét. Hello, Allen, szeretném kérni a Lehetsz király című dalt. Köszi, ha lejátszod, MS-e. Ugye a Romeo és Julia musicalből a Pereckék által előadott Lehetsz király, ez jön majd másodikként. Szép napot! Így indul a következő, Enrique Iglesiastól szeretnék egy dalt, rád bízom, melyik lesz. Vali üzenete szólt így, Enrique Iglesiastól a Tired of Being Sorry című dal jön, remélem, hogy megfelel, mindjárt elsőként érkezik. Üdve, Rácz Gergő, Ahogy járt című dalát szeretném, ezt már Albert kérte, egy újabb keltezésű Rácz Gergő és Orsovai Renni dalról van szó, illetve szia Ricky Martin Limin La Vida Lokkáját szeretném a kívánság műsorban. Köszi, nagyon szeretem hallgatni a műsort, Anasztázia. Örömmel olvasom, illetve hallom. Jön tehát Ricky Martin a kérdésedre. Itt lesz tehát a Limin La Vida Loca. Előtte Rácz Gergő Orsovai Rennivel, itt lesz Don Omar Lucenzóval, a Julia, a Romeoval, a musical, Pedecki Zoltánéktól szóval, jön a Lehetsz király, előtte pedig Enrique Iglesias és a Tired of Being Sorry. Csak itt a csillagulásban. Turn this all the way up. Playing the

Kívánság dalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Emlékszel ránk,
1: szóltak, pedig nem adott... A folytatásban Bíró Csongot hallhatjuk, a Megasztár fiatal felfedezetjét, aki a Macska kövön című daláról mesél nekünk.
2: Én mindig szerettem énekelni, már kisebb koromban is, de jött a mutálásom, és igazából technikailag nem sokat foglalkoztam még vele akkor. Nagyjából egy év után elkezdtem járni énektanárhoz. Szerencsés helyzetben voltam, egyből Lajtai Katihoz bekerülni, úgyhogy...
3: Sötét a szoba, hidegen hagy, várok, nem is soha, hidegebb vagy, jó még oldhat a jég.
2: Ezt a dalt négyen készítették el, név szerint Marics Péter, Raus Blanka Blanche, Somodi Áron, illetve Johnny K. Palmer egy zeneszerző camp keretein belül, és hát ugye a tehetségkutató műsor alatt kaptam én meg ezt a dalt, ebben a szerencsés helyzetben voltam, és főleg azért is szerencsém volt, mert eléggé eltalálták igazából egyből, hogy igazából mindenféle viszonyítási alap nélkül, hogy nekem milyen a stílusom, tetszik, hogy hangszercentrikus, ezt mindenképp szeretném megőrizni, engem nagyon sokat inspirálnak, nagyon szeretek, sokat hallgatok régebbi előadókat túlnyomó többségben, úgyhogy nyilván szeretnék a modern zenének a követelményeihez is alkalmazkodni, de mégis ezt a régi hangzást megőrizni valamennyire.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges védasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb, ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
3: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
4: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
6: Hey guys, I'm Hardwell and you're checking out my off the record radio show right here on Pannon Radio.
5: 21 órától.
7: Hey guys, this is Sam Felt and you can listen to my radio show Heartfelt Radio every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
5: 22 órától.
8: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
5: 23 órától.
9: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
5: Éjféltől pedig
10: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
11: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
5: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égség gyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
8: Hát

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
6: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.

0: Khalid és Griffin közös dalánc volt a Save My Love. Itt a mai kedvencek közül a csillagulás második órájában, ahol is újabb kívánságdalok teljesülnek, és a következő óra végéig 19 óráig még érkezhetnek. Hello, szia, szeretném kérni Destől a tip-tip zenét. Köszi szépen, üdve Szabadkáról, Erwin. Jön majd Dash, Young Fly is, Azaria dala. Szia, Ed Sheeran Azizam című zenéjét szeretném kérni. Köszönöm, jó zenék szólnak szokásosan, Violetta. Köszönöm szépen, Violetta, jó zenéket kértek. Sziasztok, halott pénz, ahol a május földet ér, ez lenne a kérésem. Ezt már Dani örömére pörgetem, jönnek majd Marsalkó Dávidék. Kedves csillagulás, a Love is All Around című zenét szeretném kérni, ha teljesíthető. Ági üzenetében a Love Actually, ugye az a bizonyos karácsonyi film. Na mindörökké szerelem, mondjuk. Valahogy, na mindegy, most nem ugrik be a címe. Szóval vet, Love is All Around, így szerintem mindenkinek be fog ugrani. És akkor még egy üzenet, hello Len, Guru Josh Infinity pöröghetne, kösz, ha igen, pörgős délután minden hallgatónak hozzá. Ezt pedig Erwin kérte, 2008-as változatban jön Guru Josh Project és az Infinity, előtte itt lesz Dash, Young Fly és Azariától a tip-tip, hallgatjuk egy Sirentől az Azizam című zenét, halott pénztől, ahol a május földet ér, ez jön másodikként, kezdésnek pedig az a bizonyos filmbetét dal, Wet, és a Love is All Around, a szerelem mindig van körülöttünk, ez jön itt a csillagulásban.
1: Csillagulás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: És hát időközben meglett, hogy melyik filmbeti dal igazából szerelem, természetesen ennek a zenéje volt. Ez most pedig Dávid, ti jöttök.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a Pannon Rádiót.

mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél meg itt az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a felték.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
4: Te, nyitva van még a Móra-halmi fürdő?
5: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
4: Tényleg?
5: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
4: Akkor irány Móra-halon.
5: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
4: Szent Erzsébet Móra-halmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor.
2: Ugye nem bántad meg egy Jimmy feldolgozással, Dr. Bédes Verép Tamás kijött egy dallal, erről mesélnek nekünk.
3: Nagyon jól sikerült a Nikasa Perimeno, az már több mint 12 milliószor megnézték a videó megosztón, illetve nem tudom, négyszeres platina lemez lett, szóval hál' Istennek szerették az emberek, és akkor úgy voltam velem, hogy csináltam ezt a Jimmy projektet, majd 25 éve ment el a Zambo Jimmy, én nagyon szeretem a munkásságet, szerettem volna tisztelegni előtte, és akkor ki kell csináljam, persze a Dr. Béres és barátai koprodukcióba gondoltam, hogy akivel már dolgoztam, és persze a Tommy az bennük volt, és küldtem neki egy 2 dalt, és mondta, hogy amelyiket nekem szántad, azt nem szeretném. Így volt?
4: De így volt, de arra nem is emlékszem, hogy az melyik volt.
1: Mögötted áll, én feladtam már, ha sírtam is érte.
4: Mindig olyan csillogó szemmel meséljük ilyenkor, hogy milyen barátságok vannak a zenei szakmában, meg nyilván a színházban is, de hogy ez szerintem tényleg egy olyan nagyon, nagyon jó energiájú csapat, meg egy olyan jó fúzió, hogy Atka, mint producer, nagyon jó csapatot tud összeállítani, és szerintem ez az egyik legfontosabb feladata egy jó producernek, és hát nyilván van egy olyan sound, egy olyan hangja, ami teljesen véletlenül alakult ki, ugye, mint megtudtam itt az évek során, igen, de hogy van ez a nagyon jellegzetes, rekettes hangja, ami hát ilyen nem is tudom, ilyen magyar Jay-Z véteszi gyakorlatilag. Én nagyon szeretem, amit ő csinál, és nyilván az előző siker az nem csak a számokban mutatkozott meg, hanem abban is, hogy az emberek a koncerteken, az enyémen, Atkáim külön a közös koncerteken, hát ordítva, üvöltve énekelték velünk.
3: De ez nyilván, bocsánat, szabadbálok, ez az eredeti szerzőknek szól.
4: Nyilván egyértelmű, igen.
3: Nekünk volt egy jó érzékünk, ahogy hozzányúltam, hogy jó énekest választottam, jó hangszerelőt, jó gondolatot, de azért az igazi taps az a szerzőknek jár, akik az eredeti dalokat írták.
1: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg.
3: Én szeretek saját dalokat is írni, amit nem annyira tudnak az emberek, mert nem jut el hozzájuk, de inkább a feldolgozások, de maradunk ott is, de például lesz most egy Bombonnal közös, mert most 30 éves koncertjük lesz, és megkértek, vagy felkértek, hogy egyik dalukat poroljam le, és arra csináltam egy közöset nekik, vagy velük, és nagyon, nagyon megtisztelő volt, és hálás vagyok, de lesz minden.
1: Nem bántam meg.
5: Szevasztok, én jelenleg a Dr. Béres, ez pedig a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat.

0: Reklám.
1: Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: Kompasz Autós Iskola Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
8: Műsorajánló.
9: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádió

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Egy kellemes újdonság Calvin Harris-től, Jazzy-vel közös Satisfy című dala szólt. Itt a Csillagulás harmadik órájában, ebben az órában lehet még kérni, kívánni, ahogyan azt a következő hallgatók is már megtették. Szép napot a Bagosi Brothers, olyan ő című dalát szeretném. Köszönöm, Ildikó. Jönni fog mindjárt a Bagosi Brothers Company, és na, az a bizonyos jól ismert dal, amelyel berobbantak a magyar könnyűzenei palettára, ez pedig az olyan ő. Hello, a lenyú a műsor, egy kis Poison pöröghetne, hogy még jobban teljen a délután. Kösz előre, Szilárdtól kaptam. Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik a műsor. Itt lesz tehát Groove Coverage és 2005-ből az a bizonyos Alice Cooper feldolgozás. Jön majd a blokk végén a Poison. Szia Majkától, a Party karantént szeretném. Szóljon mindenkinek, aki ugyancsak kedveli. Köszi, Zsani. Hát egy nyári hangulatú dalocska, lassan teljesen aktuális lesz, hogy jön majd a mi dalunk, avagy a Party karantén Majkától, ezt hallgatjuk negyediként. Halihó, jó ma is a hangulat, Riggártól a Ride It, ez még pöröghetne. Kösz Alen, üdv Ármin. Jó a hangulat, jó zenék szólnak bizony. Feldobtuk ezt a kedd délutánt. Jön Rigárd és a Ride It is, a koszovai származású fiatalembertől, akinek ez a dal hozta meg a sikert, és azóta már világszerte vannak fellépései. És még egy üzenet. Kedves Csillagulás, Taylor Swift, The Fate of Ophelia dalát szeretném kérni. Anna Mari kérésére, Taylor Swift egyik legutóbbi nagy-nagy slágere, jön The Fate of Ophelia, aztán Bagosiéktól az olyan ő, majd Rigárd és a Ride It, pedig Jonas Blue rádió mixében, aztán itt lesz Majkától a Party karantén, majd pedig Groove Coverage és egy igazi hands up klasszikus, a Poison.
1: I heard all the hits play on the radio.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
1: The Fate of Ophelia.
2: On your favorite radio station.
3: Chilla, chilla, chilla, collage. Oppa non radio ban.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
5: This is Ed Sheeran.
6: Hi, I'm Charlie Puth.
7: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Contagion, Bébé Rexha és a Faithless, az Insomnia újra gondolva, itt a Csillagullásban a mai kedvencek közül. A folytatáson pedig jön a Tropical House nagymestere, a világsztárok estének állandó szereplője, Mr. Sam Feltrich. Vele egy kis beszélgetés.
1: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: A Tropical House mestere, Mr. Sam Felt, nagy öröm, hogy itt vagy közöttünk.
2: It's a pleasure to have you. Thank you. Köszönöm. So, your album, Time After Time, just came out.
0: Az új albumod, a Time After Time, idén májusban jelent meg, fantasztikus dalokkal, és mintha a stílusod egy fejlődési állomását mutatná a Future Tropical House stílus felé. Hogyan írnád le ezt az albumot, és melyik dal testesíti meg leginkább ezt az új stílus vonalat?
2: Which song most embodied this new style?
3: I think it kind of shows the diversity of what it can be.
0: Azt hiszem, ez az album megmutatja, mennyire sokszínű is lehet a műfaj. Tudod, van egy szám, ami majdnem 140 BPM-es, másik pedig 90-100 között mozognak, ami inkább a tipikus Tropical House stílus. Szóval szerintem mindenki találhat rajta valamit. Az elmúlt két évben, amit készítettem, azt akartam megmutatni, hogy a Sam Felt zene és a Tropical House sokféle arcot is mutathat. Amik dallamos, felemelő, nyárias és hordozza azt a jellegzetes hangzást, amit az emberek felismernek az én dalaimként, addig nem számít, hogy hány BPM, tehát hogy milyen gyors, vagy hogy híres énekessel, vagy hogy teljes ismeretlennel készült. Meg akartam tehát mutatni a közönségnek, hogy képes vagyok rá, és szerencsére elfogadták ezt. Sok előadó, ha egy kicsit eltér a megszokott stílusától, azonnal megkapja, hogy eladta magát, vagy hogy vissza kell térnie a gyökereihez, de ez velem sose nem történt meg. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen rajongóim vannak, mert ez lehetőséget ad arra, hogy kísérletezzek, és pontosan ezt is tettem ezen az albumon.
3: Never happened for me, so I'm very happy to have those types of fans, but you know, it allows me to experiment a little bit more, and that's what I kind of did on the album.
2: As we are the syndicators of your Heartfelt radio show.
0: Mivel a te Heartfelt rádió műsorodat mi sugározzuk ebben a régióban, szeretnék gratulálni az 500. adás mérföldkőhöz. Ez hatalmas dolog. Sok előadó ugyanis feladja útközben, de te nem. És hétről hétre hozod a legjobb zenéket, amit a hallgatóink is imádnak. Úgyhogy mik is a jövőbeli tervek a Heartfelt radio műsora kapcsolatban?
2: What the future plans for Heartfelt radio?
3: Yeah, we've been going not 10 years now, so
0: igen, hát körülbelül 10 éve fut már a műsor, hihetetlen. Ugyanis 2015-ben jelent meg a Show Me Love című dalom, ami szintén több mint 10 éve volt, tehát így bizonyos értelemben egy teljes kör bezárult. 500 epizód, 10 év Heartfelt Radio, és 10 év telt azóta, hogy kijött az első igazi nagy slágerem, ami ismerté tett. Ezt ünneplem majd tehát új verziókkal, például a Show Me Love, a Post Malone vagy a Far Away From Home új köntösben jönnek ki majd az év során, és megmutatom, hogy 10 év után ezek a dalok még mindig relevánsak, de újra is lehet őket értelmezni.
3: That's kind of my way of celebrating, I guess, throughout the year, is kind of showcasing that 10 years later the songs are, you know, still relevant, but you know, can be also reimagined in a way.
2: Let's talk about some serious stuff, about the Heartfelt Foundation.
0: Beszéljünk egy kicsit a folytatásban komolyabb dolgokról, a Heartfelt Foundationről, ugye alapítványodról, amely az ENSZ-el együttműködve fenntartható programokat valósít meg. Mik a legújabb hírek az alapítvány körül, milyen akciók, milyen projektek zajlanak?
2: What kind of actions or projects are in?
3: Yeah, so we just finished a project in India where we partnered up with Plastic Fisher.
0: Nemrég fejeztünk be egy indiai projektet, ahol a Plastic Fisher nevű innovatív non-profit céggel dolgoztunk együtt. Ők egy nagyon ötletes módszer dolgoztak ki, amellyel a folyókból halásszák ki a műanyagot. Ezt ott telepítettük, és rengeteg műanyagot sikerült eltávolítani a folyókból. Emellett befejeztünk egy korall projektet Indonéziában, ahol örökbe fogadtunk egy korall zátonyt, és most azt védelmezzük. Most azon dolgozunk, hogy mi legyen a következő. Jövőre az óceánokra fókuszálunk majd, tényleg mélyebbre akarunk merülni szó szerint is, mert láttuk, hogyha hozzájárulsz az egészséges óceánokhoz, az automatikusan hozzájárul az egészséges élethez a Földön. Még folyamatban van az ENSZ-el való együttműködésünk terveinek kidolgozása, de mindemellett van egy új tervünk, amelyet például az Ultra Music Festivalon is használunk majd Miami-ban fenntarthatósági mintaként. Szóval sok izgalmas dolog zajlik és jön még. de erről majd később mesélek többet.
3: Lots of really cool things happening also around ADE that's coming up, but I'll share more about that later.
2: Yeah. Really nice. Back to music. You're the head of Hatfeld Records.
0: Vissza a zenéhez, te vagy a Hatfeld Records vezetője, ugye új tehetségeket keresel, lehetőségeket adsz a feltörekvőknek, és jó zenéket hozol nekünk. Mik a jövőbeli tervek a kiadóddal kapcsolatban?
3: What's the future plans for the record label? Well, I just dropped an album on Sony.
0: Most adtam ki egy új albumot a Sonynál, de a közeljövőben minden megjelenésem a saját kiadómon keresztül fog kijönni. Ez nagyon menő. Persze fantasztikus volt a Sonyval dolgozni, az egyik vágyam az volt, hogy újra a saját albumot készíthessek, ugyanis 8 éve volt az utolsó. Most viszont teljes kreatív szabadságom van, és több klubzenét tudok kiadni. Emellett más kiadókkal is együtt dolgozunk, van egy közös vállalkozásunk a Spinning Records-szal, nagyon sok új tehetséges előadót is szerződtettünk, és mivel van a Hatfeld Publishing, így tudunk segíteni nekik a megfelelő dolog megtalálásában, a toplányokat a megfelelő producerekkel összehozni, az írói táborainktól kezdve egészen a dal megjelenéséig és a Hatfeld Rádióban történő promóciójáig, ugye a rádióműsorban, szóval teljes körforgásra válik az egész. Ez pedig olyan, mint egy ökoszisztéma fejlődését látni, úgyhogy ez egy nagyon fantasztikus dolog.
3: From start to finish, from a writing camp that we organize, all the way to, you know, the release of the song, to promote again on Hatfeld Radio, me playing it, you know, live, and that giving back to the foundation again, it kind of becomes this full circle thing where it's really cool to see something develop like an ecosystem.
4: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to Bannon Radio.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Műsorajánló.
5: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
1: Itt a Csillagullás, mindjárt jön egy dola premier. Hamarosan kezdetét veszi a foci világbajnokság. Ennek egyik hivatalos dalát már J Balvin által sikerült bemutatni. Bird Markkal a Van Halen klasszikusát, a Jumpot dolgozták át, ám az igazi hivatalos himnusz most érkezett meg. Ugye június 11 és július 19-e között az amerikai foci VB-re figyel a világ. Három házigazda, 16 helyszín, 48 csapat, mint egy 104 mérkőzés. Hát sosem rendeztek még ilyen nagyszabású futballtornát, az már biztos, hogy az Egyesült Államok, Kanada, illetve Mexikó rendezi. És hát akkor meg is érkezett a 2026-os labdarúgó világbajnokság igazán hivatalos dala, a Die Die. Shakira és a Nigéria előadó Burna Boy énekli egyébként. Shakira 10 év után visszatért, és a Waka Waka után jött a Die Die, és ismételten foci himnusz, foci VB himnusz. Nos, hát a zeneszerzők és a dalszövegírók között pedig ott találjuk Ed Sheerant is. A kolumbiai popdívának egyébként ugye, hát nem az első VB himnusza, ahogy említettem, tehát 2010-ben ott volt a Waka Waka, ugye, és mint egy 16 évvel később jött az a bizonyos Die Die. A FIFA közleménye szerint egyébként a dal a futball, a kultúra és az egység ragyogó ünneplése, a belőle befolyó jogdíjakat pedig Shakira teljes egészében a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség edukációs alapjának adományozza, amely minőségi oktatást és sportolási lehetőségeket kíván biztosítani a gyerekeknek világszerte. Na és még egy érdekesség, a június 11-én 48 csapat részvételével kezdődő Kanadában, az Egyesült Államokban és a Mexikóban zajló BB fináléját július 19-én tartják majd a New Jersey MetLife stadionban, kinek hogy, ahol egyébként Shakira, Burna Boy, Madonna és a BTS is fellép. Jön tehát Shakira, és egy újabb foci VB himnusz a Waka Waka-t követően, ez pedig a Burna Boy-jal közös Die Die.
2: Hi everyone, this is Shakira.
3: What's up y'all, I'm Beyonce.
4: Hi, I'm Christina Aguilera.
5: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're checking out
0: Csillagullás

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
4: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
0: Társadalmi célú felhívás.
5: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
6: Médiatámogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Társadalmi célú felhívás.
9: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
10: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
11: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
12: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
9: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
12: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
11: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
9: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
13: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Beautiful. Anima is a Beautiful. Itt a Csillagulás utolsó órájában. Elérkeztük az áróblokhoz kettő kívánsággal, ami még teljesül. Szia, lenne nagyon jó a Csillagulás, a kérésem pedig Azariától lenne a Four Moods, ha lehet. Köszönöm, Edina. Köszönöm szépen, Edina. Lehet bizony, mindjárt jön Azaria dala. Előtte pedig Hali pörögön a haveroknak, meg nekem is a Talk to You. Köszi, üdve, Alex. Nagy mai kedvenc. Egy jó kis house dal, Another és 54 Ultra dala. Talk to You. Aztán pedig itt lesz még a Four Moods.
1: Hi, this is Sabrina Carpenter.
2: This is Benson Boone.
1: This is Billie Eilish.
2: It's The Weeknd.
1: Turn the rhythm up, stay on the beat.
3: Csillagullás a Pannon Rádióban.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jön a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondtam. Ciao.

0: programajánló.
1: Pattany! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
5: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my Off the Record Radio Show right here on Pannon Radio.
4: 21 órától.
6: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
4: 22 órától.
7: Hello everyone, this is Burak Yeter and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
4: 23 órától.
8: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
4: Éjféltől pedig
9: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
7: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
7: Hi, this is Burak Yeter and you are listening to

Egy igazi keddi dallal. Ő volt Burak Yeter, ez volt a Tuesday. Burak Yeter, a török-holland producer, lemezlovas, pedig a világsztárok estének állandó szereplője. Minden szombat este a harmadik órában 22 és 23 óra között hallgatható a Connection Radio Show nevezetű rádióműsora 60 percen át heti szinten exkluzívan, csak itt a Pannon Rádió hullámhosszán. Ahol is a folytatásban jön a Csillaghullás Mix, 2000-es évek, igazán jó kis dalok, egy velegbe gyúrva, mind ez vár rátok, tehát mixben egészen 20 óráig, utána pedig maradva még a 2000-es éveknél, rádiós válogatás lesz majd hallható, 20 és 22 óra között, akkor már nem mixben. Csillaghullás pedig holnap is, a szokott időben, a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon is a keverő előtt, Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Idén is ingyenes tankönyveket és munkafüzeteket finanszíroz Szabadka városa az általános iskolásoknak a 2026-2027-es tanévben. Az évközben használt tankönyveket azonban a tanulóknak a tanév végén vissza kell adniuk, hogy azokat a következő generációk is használhassák. Az intézkedés Szabadkán mintegy 20 általános iskolát érint, és közel 10 000 diák számára jelent közvetlen segítséget. Ebben az évben pályáztak a legtöbben a Magyar Kanizsa községben meghirdetett energiahatékonysági pályázaton. Az erre szánt keretösszeg a 10 millió dinár most mindössze 36 sikeres pályázatot tudott lefedni. Egyre többen döntenek ugyanis a napelemek mellett. A polgármester kiemelte, a jövőben azon fognak dolgozni, hogy mindazon pályázók, akik most nem nyertek, valamilyen formában elsőbséget élvezzenek a következő pályázási kiírásnál. Továbbá bíznak abban, hogy a keretösszeget növelni tudják majd. Donald Trump elhalasztja az Irán ellen kedre tervezett újabb katonai támadást Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére. Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte, hogy eleget tesz a három arab állam vezetői kérésének. Trump közlése szerint arab szövetségesei úgy látják, hogy egy olyan megállapodás van készülőben, amely az USA és a Közel-Kelet minden állama számára nagyon elfogadható lesz, és garantálja, hogy Irán nem jut atomfegyverhez. Rekordnak számító 6. világbajnokságára készülhet Cristiano Ronaldo. Roberto Martinez ugyanis kijelölte a portugál labdarúgó válogatott keretét a közelgő VB-re. A keretben pedig a várakozásoknak megfelelően helyet kapott a 41 éves világsztár is.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

pop, R&B, rock és hip-hop szünet nélkül. A 2000-es évek buli himnuszai kedden. Pop, R&B, rock és hip-hop szünet nélkül. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: más hirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsity utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május

május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.
1: I've seen the devil, down sunset, in every place.

0: más hirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e, a jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: Jazzion.
1: What? I don't understand.
2: Álláshirdetés.
3: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mámozsity utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsics utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: Jó helyen jársz! Pannon Rádió 91.5.
1: Hey yo, big wave! Turn the mic on.

Kezdjetek szeretni, kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!
1: Let me tell you.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont, tombol.